90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM, a legjobb zenék. A legjobb zenék. Best FM. Prejudice. Wrote a song about it? Like to hear it? Here it go. Free your mind.

0: A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es. És 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. A legjobb zenék.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
0: Hírek a Best FM-en.
2: Nem korlátozták az ipari felhasználók áramfogyasztását, visszaesés a dél-balatoni büféknél, fokozódik a hőség, jönnek a hírek Gál Ildikótól. Egyelőre nem szükséges korlátozni az ipari nagyfogyasztók áramfogyasztását. Erről beszélt a miniszterelnök a védelmi munkacsoport ülése után. Magyar Péter elmondta, hogy eddig több mint 300 vállalat jelentette be, önként csökkenti energiafogyasztását a kritikus 17 és 22 óra közötti időszakban, és további 270 cég csatlakozik a felhíváshoz. Számos állami cég és önkormányzat, valamint a lakosság is hozzájárult a takarékossághoz. A MÁV ma és holnap délután 5 és este 10 óra között leállítja a vasúti teherszállítást. Kisebb visszaesés jellemzi a dél-balatoni éttermek és büfék forgalmát. Csak nem 20%-os a csökkenés tavalyhoz képest, a kiskereskedelmi és vendéglátó vállalkozók érdekképviselete szerint. A hétvégék hasonlóan erősek, de hétközben szinte alig van vendég. Még mindig jellemző az önellátó turizmus, tehát a strandoló családok megveszik a boltban az élelmiszert, és hűtőtáskával indulnak útnak. A velencei tavi vendéglátósok is panaszkodnak, a tó állapota miatt kevesebb a kiránduló, sok kiszolgáló egység lehúzta a rolót. Akcióban a fogyasztóvédelem a nyári ellenőrzések alkalmával több hiányosságra is fényt derítettek. Az első hónapban csak nem 600 helyen vizsgálódtak, 94 hatósági eljárás indult, és több mint 18 millió forint bírságot szabtak ki, mondta rádiónknak Eitmann Norbert, a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság sajtófőnöke.
3: A higiénikus kézmosás feltételei hiányoztak, illetve az előre elkészített ételek melegen tartását vagy újra melegítését nem megfelelően kezelték, fesztiválok is a nagyobb rendezvények esetén. A fagylaltozóknál kifejezetten a fogyasztói tájékoztatás volt hiányos. A strandbüféknél elsősorban higiéni problémák, takarítatlanság merült fel.
2: 10 év után ismét Magyarországon lép fel Black Coffee, a Grammy-díjas dél-afrikai DJ és producer augusztus 14-én ad exkluzív koncertet Budapesten. Black Coffee az elmúlt évtizedben a nemzetközi elektronikus zenei élet egyik legismertebb alakjává vált. Meghívták a világ legnagyobb fesztiváljaira, és első dél-afrikai lemezlovasként önálló esttel jelentkezett New Yorkban. Folytatódik a hőség, akár 39 fokig is kúszhat a hőmérő higanyszála. Némi enyhülést hozhatnak a melegben a délutáni záporok. A légmozgás döntően gyenge vagy mérsékelt lesz, az esőt azonban erős, esetleg viharos lökések kísérhetik. Holnap csak nem zavartalan napsütésben lesz részünk, számottevő csapadék nem várható. A Dunántúl nyugati és északi felén továbbra is élénk lehet a légmozgás. Délután 37-41 fok közötti értékeket mérhetünk.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

Magam, pedig körülöttem lassan már mindenki ugyanolyan. Elmesélhetném azt is, hogy milyen érzés, ha jön a kérdés, miért vagyok ugyanabban, amiben tegnap. Aki meg nem érdemli meg, az mindent megkap. Yeah.

hiszed, hogy mindent tudsz már róla, pedig a rímek mögött általában gond van. Minden szóval tört forgattam önmagamban, amíg a bánatomból felépült egy dallam. Most már tudod, ezért nem beszélek róla, ez jobb, ha csak az én szívemet nyomja. Így is te

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Zalaegerszeg legfrissebb hírei a 88.9 Best FM-en.
2: Akcióban a fogyasztóvédelem. Mi is tehetünk a biztonságos energiaellátásért. Sok autótűzhöz riasztják a tűzoltókat. Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Király Erikát hallják. Ma 2026. augusztus 3-a van, hétfő. Akcióban a fogyasztóvédelem. A nyári ellenőrzések alkalmával több hiányosságra is fényderítettek. Az első hónapban csaknem 600 helyszínen vizsgálódtak, 94 hatósági eljárás indult, és több mint 18 millió forint bírságot szabtak ki. Mondta el rádiónknak Eitmann Norbert, a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság sajtófőnöke.
3: A higiénikus kézmosás feltételei hiányoztak, illetve az előre elkészített ételek melegen tartását vagy újra melegítését nem megfelelően kezelték, fesztiválok és a nagyobb rendezvények esetén. A fagylaltozóknál kifejezetten a fogyasztói tájékoztatás volt hiányos. A strandbüféknél elsősorban higiéni problémák, takarítatlanság merült fel, műszaki hiányosságok vagy a kézmosószerek hiánya. 15 vendéglátóegység működését ideglenesen fel kellett függeszteni, hiszen olyan higiéni problémák merültek fel, amelyek már a fogyaszt egészségét is veszik.
2: Figyeljünk oda arra, hogy mire használjuk az áramot. Erre hívta fel a figyelmet a közösségi oldalán a város polgármestere. Balagy Zoltán posztja szerint mi is sokat tehetünk azért, hogy csökkenjen az energiaellátásunk. Például azt tanácsolja, hogy csak ott égjen a lámpa, ahol valóban szükség van rá. A klímákat ne állítsuk 25 fok alá, és csak azokban a szobákban menjenek, ahol mi is ott vagyunk. Húzzuk ki a telefontöltőket, ha éppen nem használjuk azokat. A mosógépet és a mosogatógépet csak akkor indítsuk el, ha tele vannak, és lehetőség szerint ne egyszerre használjuk azokat, és főzéskor használjunk fedőt, és csak annyi vizet melegítsünk, amennyire valóban szükségünk van. Ezekre az apró lépésekre most azért kell figyelnünk, mert a Duna történelmi mélységű vízállása miatt jelentősen csökkent a paksi atomerőmű teljesítménye. Emiatt veszélybe kerülhet az ország energiaellátása. Ügyeljünk az autónk állapotára, nehogy lángra kapjon. Erre hívták fel a figyelmet a Zalavár megyei katasztrófavédők a honlapjukon. Idén már 15 kigyulladt járműoltásához riasztották őket. Legutóbb a múlt héten Zalaegerszegen kellett segíteniük, ahol menet közben gyulladt ki egy autó a Balatoni úton. A tűzoltók szerint sok esetben a motortérben szivárgó üzemanyag és a hidraulikus eszközöket működtető olajok jelentenek tűzveszélyt, de egy szakszerűtlenül utólag beszerelt hangrendszer miatt is felcsaphatnak a lángok. Az autó pedig néhány perc alatt teljesen kiéghet. Ezért érdemes tűzoltókészüléket tartani a kocsiban, így ha füstölni vagy égni kezd a jármű, azonnal használhatjuk. Ha pedig nincs ilyen készülékünk, akkor azonnal hívjuk a tűzoltókat. Elindult a roham az albérletek után. A felsőoktatási ponthatárok kihirdetését követő hetekben sokan keresnek lakást. Érdemes lakásbérleti szerződést kötni, a havi lakbér kifizetését pedig dokumentálni. Emellett van néhány szabály, amire figyelni kell, ha lakást adunk ki. Mondta el rádiónknak Klincmájer Szilvia, az adóhatóság kommunikációs főosztályának vezetője.
4: A magánszemélyeknek a lakáskiadáshoz nem kell adószámot kiváltani, viszont kettő dologra figyelniük kell az adózással kapcsolatosan. Az egyik az az, hogy negyed évente adóelőleget kell fizetni, a másik pedig az, hogy majd az éves SZIA bevallásban kell elszámolni. Az adó mértéke az 15%, és legközelebb, ha valaki most adja bérbe az ingatlanát, akkor majd jövőre, május 20-áig a személyi jövedelemadó bevallásában kell ezt feltüntetni, és ha még maradt fizetendő adója, akkor az befizetnie.
2: Zalába is megérkezik a gigabitesnet a következő években. A Gigabit Magyarország program keretében a TAR Kft. Valósítja meg az optikai hálózatok kiépítését. Ez országszerte 100, Zalában 17 települést érint a lenti és a zalaegerszegi járásban. Írta meg az AOL. Így 2028 végére Alsó-Szentersébeten, Bagladon, Barlahidán, Lentiben, Nován, Rédicsen, Lakhegyen, Pacsán, Söjtörön, Teskándon, Zalaegerszegen, Zalalövőn, Zalaszentivánon, Zalaszentmihályon és Zalatárnokon is elérhető lesz a gigabites internet. A fejlesztés célja a térség digitális felzárkóztatása és versenyképességének javítása. Továbbra is alacsony a dinnye felvásárlási ára. Ez hosszú távon termelési visszaeséshez vezethet. Az áruházláncok a fenntartatósághoz szükséges ár feléért kínálták a gyümölcsöt júliusban. Mondta el rádiónknak Göcő Mátyás, a Magyar Dinnyetermelők Egyesületének elnöke.
5: Ha ilyen alacsony vannak a fogyasztói árak, akkor ezt nettó árral számolva 105 forint. Ez már nem fedezi azokat a költségeket, amely ez az európai szintű termeléshez szükséges. Ahhoz, hogy ugye megfelelő minőségű és állagú árut a mai kornak megfelelő fajtákkal dolgozzon a termelő, igenis, hogy korszerű technológiára van szükség, hogy ez a magas szintű termelés fennmaradjon és legyen továbbra is magyar görögdínje a magyar fogyasztó számára, ezek a fogyasztói árak ezt nem fogják lehetővé tenni.
2: A kánikula javíthat a keresleten, a fogyasztóktól azt kérik, válasszák a hazait. Folytatódik a szennyvízhálózat cseréje a belvárosban. A kisfaludi Mártirok úti csomópontnál a napokban végeztek a szakemberek, így a körforgalom már használható, viszont most a Vizslaparki út irányába folytatják a munkát. Ezért továbbra is érvényben van a forgalomkorlátozás a környéken. Ezt mondta a zalaegerszegi televíziónak Lahocsinszki Róbert, a Zalavíz ZRT közműfejlesztési osztályvezetője. A szakember hozzátette azt is, hogy a Kisfaludi, a Mártírok, illetve a Vizslaparki út közötti gerincvezetéket teljes hosszában kicserélik. Ugyanis a hálózat elavult, sok helyen eltörtek vagy szivárognak a csövek. Ezért a jelenlegi betonanyagú csatornát korszerű műanyag csőre cserélik, ami ellenáll a környezeti változásoknak. A tervek szerint iskolakezdésre mindenhol végeznek a munkálatokkal. Megváltozott a postások munkaideje a hőség miatt. A Magyar Posta közleménye szerint azokban a hivatalokban, ahol nincs légkondicionálás, jövő héten keddig csak délig fogadják az ügyfeleket, utána bezárnak. Ez az intézkedés több zalai postát is érint. Egyebek mellett a zalaegerszegi köztársasági úton lévő hivatalt, a zalakomári, a zalalövői postát, a nagykanizsai kápolnatéri hivatalt. De a letenyei szabadságtéri posta és a genesdiási hivatal is zárva tart délutánonként. A mobilpostások pedig ezekben a napokban csak annyi küldeménnyel indulnak el, amennyit 11 óráig kézbesíteni tudnak. Emiatt a csomagfeldolgozásban és a kézbesítésben is késésekre számíthatunk. Fontos betartani a fürdőzés szabályait. Ha valaki nem tud úszni, ne menjen a mély vízbe. Figyeljünk a viharjelzésre, a vízi sporteszközökön pedig használjunk mentő mellényt. Egyre elterjedtebb a szapozás. A tapasztalatok azt mutatják, hogy sokan meggondolatlanul indulnak el az eszközzel. Mondta rádiónknak Bagyó Sándor, a Vízimentők Magyarország szakszolgálatának elnöke.
6: Másodfokú viharjelzésben nem megyünk ki szapra. Nagy szélben is nagyon meg kell tervezni, mit akarunk csinálni. A szap az nem egy tengerjáró nagy hajó, hanem

0: miatt jogerősen 4 év 6 hónap börtönbüntetésre ítélt a bíróság. Ő azonban nem vonult be a börtönbe, ezért a rendőrség hónapokig körözte, írja az Egerszegi Hírek. A férfi egyelőre egy olasz fogdában várja a kiadását. Egyébként azért hívják Áll Jézusnak, mert évtizedekig spirituális gyógyítónak adta ki magát, és azt mondta, hogy ő lehet Jézus reinkarnációja. Csoportos szeánszokat is tartott, de volt, akivel külön is foglalkozott. Így több mint 20 millió forintot csalt ki a követőitől. A zalaegerszegi bíróság 2023-ban kezdte tárgyalni az ügyét, és tavaly októberben született jogerős ítélet. Továbbra is nagyon meleg idő várható térségünkben. A legtöbb előrejelzés szerint sok napsütésre és nagyon száraz időre készülhetünk. A délutáni hőmérséklet 38 és 40 fok között alakulhat. A reggelek is melegek lesznek, többnyire 18 és 21 fok közötti minimumokkal. A szél általában gyenge vagy mérsékelt marad. Csapadékra továbbra is nagyon kevés az esély.
1: A Best FM-et megtalálja az interneten is. www.bestfm.hu www.bestfm.hu A legjobb zenék. A legjobb zenék. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
2: Hello, jó reggelt, jó hetet kívánok mindenkinek. Bárminek lehet hívni ezt az előttünk álló hetet, csak jónak nem. Én ettől függetlenül mégiscsak jó hetet kívánok, és kitartást a forróság végéig. Augusztus 3-a hétfő van, a Hermináknak kívánok sok boldogságot névnapjukon, és Isten éltesse a szülinaposokat is. 6 óra múlt 10 perccel, Maxim Levente vagyok, Justin Timberlake kezd, Nelly Furtadóval, Timbalanddel, jön a Give It To Me, nem sokára Bryan Adams és Dido, Faithless-szel közös dala is.
1: Best

Best FM, a legjobb zenék. Jó reggelt kívánok! Augusztus 3-án azon a napon, amelyen 1492-ben Kolumbusz Kristóf elindult, hogy nyugat felől eljusson Indiába. Október 12-én aztán közben kikötött a Bahama-szigeteken és felfedezte Amerikát is. Közben pedig jön egy újabb a 90-es és 2000-es évekből, Dido-tól és a Pétlesztől. One Step Too Far a Besten. Jó reggelt!

0: Jazz FM a legjobb zenék. Ha az időjárásról van szó, nincs új a nap alatt, csak egyre nagyobb forróság. A héten a 40 fokot is átléphetjük. Részletes időjárás jelentés hamarosan, aztán a Black Eyed Peas dalát indítom. Don't Funk With My Heart a Besten.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 88.9 Best FM.
2: 88.9 Best FM.
1: A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.

0: Szalaegerszeg legfrissebb hírei a 88.9 Best FM-en.
1: Akcióban a fogyasztóvédelem. Mi is tehetünk a biztonságos energiaellátásért? Sok autótűzhöz riasztják a tűzoltókat. Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Király Erikát hallják. Ma 2026. augusztus 3-a van, hétfő. Akcióban a fogyasztóvédelem. A nyári ellenőrzések alkalmával több hiányosságra is fényderítettek. Az első hónapban csaknem 600 helyszínen vizsgálódtak. 94 hatósági eljárás indult, és több mint 18 millió forint bírságot szabtak ki. Mondta el rádiónknak Eitmann Norbert, a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság sajtófőnöke.
2: A higiénikus kézmosás feltételei hiányoztak, illetve az előre elkészített ételek melegen tartását vagy újra melegítését nem megfelelően kezelték, fesztiválok és a nagyobb rendezvények esetén. A fagylaltozóknál kifejezetten a fogyasztói tájékoztatás volt hiányos. A strandbüféknél elsősorban higiéni problémák, takarítatlanság merült fel, műszaki hiányosságok vagy a kézmosószerek hiánya. 15 vendéglátó egység működését ideglenesen fel kellett függeszteni, hiszen olyan higiéni problémák merültek fel, amelyek már a fogyaszt egészségét is veszélyeztethették volna.
1: Figyeljünk oda arra, hogy mire használjuk az áramot. Erre hívta fel a figyelmet a közösségi oldalán a város polgármestere. Balagy Zoltán posztja szerint mi is sokat tehetünk azért, hogy csökkenjen az energiaellátásunk. Például azt tanácsolja, hogy csak ott égjen a lámpa, ahol valóban szükség van rá. A klímákat ne állítsuk 25 fok alá, és csak azokban a szobákban menjenek, ahol mi is ott vagyunk. Húzzuk ki a telefontöltőket, ha éppen nem használjuk azokat. A mosógépet és a mosogatógépet csak akkor indítsuk el, ha tele vannak, és lehetőség szerint ne egyszerre használjuk azokat, és főzéskor használjunk fedőt, és csak annyi vizet melegítsünk, amennyire valóban szükségünk van. Ügyeljünk az autónk állapotára, nehogy lángra kapjon. Erre hívták fel a figyelmet a Zalavár megyei katasztrófavédők a honlapjukon. Idén már 15 kigyulladt járműoltásához riasztották őket. Legutóbb a múlt héten Zalaegerszegen kellett segíteniük, ahol menet közben gyulladt ki egy autó a Balatoni úton. A tűzoltók szerint sok esetben a motortérben szivárgó üzemanyag és a hidraulikus eszközöket működtető olajok jelentenek tűzveszélyt, de egy szakszerűtlenül utólag beszerelt hangrendszer miatt is felcsaphatnak a lángok. Érdemes tűzoltókészüléket tartani a kocsiban, így ha füstölni vagy égni kezd a jármű, azonnal használhatjuk, ha pedig nincs ilyen készülékünk, akkor azonnal hívjuk a tűzoltókat. Továbbra is nagyon meleg idő várható térségünkben. A legtöbb előrejelzés szerint sok napsütésre és nagyon száraz időre készülhetünk. A délutáni hőmérséklet 38 és 40 fok között alakulhat. A reggelek is melegek lesznek, többnyire 18 és 21 fok közötti minimumokkal. A szél általában gyenge vagy mérsékelt marad. Csapadékra továbbra is nagyon kevés az esély.
0: Best FM, Best FM. A legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620 55 55 155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

FM, a legjobb zenék. Nem tudok újdonsággal szolgálni egy péntekig legalábbis. Marad a forróság, sőt, csak beerősít az embertelen nyár. A 40 fokot is átléphetjük majd a héten, akár már ma is, aztán holnap is, meg majd holnap után is. Úgyhogy kitartást kívánok, sok türelmet a kánikulához, vigyázzon magára mindenki. Nálunk például engedélyezték a távmunkát, de hát a rádió stúdiót nem tudom hazavinni, bár otthon is van mikrofonom, mégsem olyan az egész. Szóval én itt vagyok, és hívni is lehet 0620 55 55 155, telefon, SMS, Viber. Jön a What's Love, Ashanti és Fat Joe közöse.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel a Best FM-en.
1: Mindjárt 7 óra, jó reggelt, ha valaki már elindult és van közlekedési hír a tarsójában, ne tartsa meg magának, küldj el nekünk 0620 55 55 155. A hírek végén is lesz időjárás jelentés, de majd utána is a Valmártól és Manueltől.
2: Hideg a víz és éget a nap, nem számít szombat a hétköznap.
1: Ez lesz az Éget a nap, és itt lesz Will Smith is. Hívható SMS Viber 0620 55 55 155.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 88.9 Best FM.
3: 88.9 Best FM.
0: A legjobb zenék.
3: A legjobb zenék. Everybody get up.

0: Zalaegerszeg legfrissebb hírei a 88.9 Best FM-en.
1: Csak engedélyezett szúnyogriasztószereket használjunk. Forgalomkorlátozás több útszakaszon. Megkezdődött az éves vízcsere a városi úszodában. Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Király Erikát hallják. Ma 2026. augusztus 3-a van, hétfő. Csak engedélyezett szúnyogriasztószereket használjunk. Erre figyelmeztet a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ. Főleg az interneten kapható, magyar nyelvű címke nélküli termékekkel lehet gond. Mondta el rádiónknak Stikler János, a járványügyi és infekciókontroll főosztály biológusa.
2: Kétféle veszélyt jelent az engedély nélküli termékek használata. Az egyik, hogy a riasztó hatás nem került bizonyításra, és lehet az is, hogy a termék alkalmazása veszélyes az egészségre nézve. Megtévesztők lehetnek a szúnyogriasztóként árusított karkötők, matricák, hajgumik, néhány illóolajat is hirdetnek úgy, hogy bőrön történő használattal a szúnyogok riasztására alkalmasak, de ezeknek a használatától is tartózkodni kell, mert a szúnyogriasztás nem tartozik a rendeltetésszerű felhasználásukhoz.
1: Nehezebb lesz közlekedni a héten Zalaegerszegen. A Magyar Telekom megbízásából optikai hálózat épül a városban, ezért holnap és szerdán az október 6-a tér Dózsa munkacsarnok Zete stadion közötti szakaszon félpályás útlezárás lesz érvényben. Csütörtökön pedig a Könyök utca 1, 3, 5 és 7-es szám előtti szakaszán teljes szélességében lezárják majd az utat az autósok elől. Olvasható a város közösségi oldalán. A poszt szerint a gyalogosok közlekedhetnek majd az érintett utakon. Egy hónapra bezár a városi úszoda. Ez alatt az idő alatt végzik el az éves vízcserét, vagyis nagyjából 4000 köbméter vizet engednek le a belső 10 pályás medencéből, írja az Egerszegi Hírek. Ezután kitisztítják, kifertőtlenítik a medencéket, és karbantartási és javítási munkákat is végeznek, majd újra töltik a medencét. Az úszoda szeptember 1-én nyit majd újra. Addig a hobbi úszók a kinti nagy medencét használhatják. Ma lejárnak a régi könyvformátumú személyigazolványok. Erre hívta fel a figyelmet a közösségi oldalán a Zalavár megyei kormányhivatal. Erről nem kapnak értesítést az érintettek, de ha elfelejtenek új igazolványt csináltatni, akkor holnaptól nem lesz érvényes személyük. 70 éves kor felett már ingyen kapnak új igazolványt az állampolgárok. Továbbra is marad a tartós hőhullám környékünkön. A meteorológiai modellek szerint a napsütés lesz a meghatározó a következő időszakban is. A nappali csúcshőmérséklet helyenként a 40 fokot is megközelítheti. Az éjszakák is melegek maradnak, ezért csak nagyon lassan hűl le a levegő. A légmozgás többnyire gyenge lesz, ami tovább fokozza a hőségérzetet. Esőre egyelőre csak minimális az esély.
0: Best FM, Best FM. A legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620 55 55 155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: Hello, jó reggelt az év 215. napján, augusztus 3-án, hétfőn, Herminák. Sok boldogságot kívánok, kedves névnapos hölgyek, és Isten éltesse a szülinapos Best FM hallgatókat is. Nem olyan sokára Solama énekel, érkezik majd valamikor Kylie Minogue és Robbie Williams, közös a Kids is, de csak is Christina Aguiléráék és a Lady Marmalade után. Hívható SMS Viber 0620 55 55 155.
0: Best FM, a legjobb zenék!
4: Soul sisters, let me hear ya.

Best FM-ben a legjobb zenék, ha azt mondom Heikki Kovalainen, kinek mi jut eszébe róla erről a névről. A finn húriemberről, aki 2008-ban ezen a napon megnyerte a Hungaroringen a Forma 1-es magyar nagydíjat, bizony augusztus 3-ára is esett korábban futam. Egyébként ő a McLaren Mercedes versenyzője volt, de hogy mi minden történt még ezen a napon a múltban, az is kiderül nem olyan sokára. Most viszont szólnak tovább a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. A következő Kylie Minogue-tól és Robbie Williams-től, ez a Kids a Best-en.

0: Best FM a legjobb zenék, egy kis funky, a folytatásban 7:30 lesz pillanatokon belül, jönnek a friss hírek, aztán a Flip the Script, és a Throw Your Hands in the Air, azaz kezeket a magasba, hát emelje a kezét, aki imádja a 41-42 fokot, a tikkasztó hőséget, az asszályt, a szárazságot, a kegyetlen nyarat, a többieknek pedig kitartást a forróság végéig.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 88.9 Best FM.
2: 88.9 Best FM.
1: A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.

0: Balaegerszeg legfrissebb hírei a 88.9 Best FM-en.
1: Elindult a roham az albérletek után. Elindult a pótfelvételi a Pannon Egyetem képzéseire. Vízkorlátozás a hőség miatt Zalában. Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Király Erikát hallják. Elindult a roham az albérletek után. A felsőoktatási ponthatárok kihirdetését követő hetekben sokan keresnek lakást. Érdemes lakásbérleti szerződést kötni, a havi lakbér kifizetését pedig dokumentálni. Emellett van néhány szabály, amire figyelni kell, ha lakást adunk ki. Mondta el rádiónknak Linzmeier Szilvia, az adóhatóság kommunikációs főosztályának vezetője.
2: A magánszemélyeknek a lakáskiadáshoz nem kell adószámot kiváltani, viszont kettő dologra figyelniük kell az adózással kapcsolatosan. Az egyik az az, hogy negyedévente adóelőleget kell fizetni, a másik pedig az, hogy majd az éves SZIA bevallásban kell elszámolni. Az adó mértéke az 15%, és legközelebb, ha valaki most adja bérbe az ingatlanát, akkor majd jövőre, május 20-áig a személyi jövedelemadó bevallásában kell ezt feltüntetni, és ha még maradt fizetendő adója, akkor az befizetnie.
1: Elindult a pótfelvételi eljárás a Pannon Egyetem Zalaegerszegi Egyetemi Központjába. A felvi.hu szerint gazdálkodási és menedzsment, illetve pénzügy és számvitel szakra jelentkezhetnek azok a fiatalok, akiket a rendes eljárásban nem vettek fel. Levelező és nappali tagozatra is beadhatják a jelentkezésüket, viszont csak az önköltséges képzéseket választhatják. Közben az egyetem a közösségi oldalán arról ír, hogy a rendkívüli hőség miatt a Pannon Egyetem épületei ma és holnap zárva tartanak. A posztjuk szerint ezzel az intézkedéssel csökken az egyetem energiafelhasználása, hiszen nem kell bekapcsolniuk a klímákat és egyéb elektromos eszközöket. A munkatársaknak ezeken a napokon otthon sem kell dolgozniuk. Elsőfokú vízkorlátozás van érvényben a hőség miatt az egész országban, így Zalában is. Ez azt jelenti, hogy tilos a vezetékes vizet a kertünk vagy a járdák és utak locsolására használni. Emellett nem szabad a csapvízzel autót mosni vagy újra tölteni vele a medencét. A sportpályákat és stadionok gyepét sem lehet csapvízzel öntözni, és a vízzel működő látványelemek működése is tilos. Ez olvasható az Alavíz ZRT közösségi oldalán. A társaság azt kéri tőlünk, hogy legyünk tudatosak, hogy ne alakuljon ki vízhiány a térségben. Továbbra is nagyon meleg idő várható térségünkben. A legtöbb előrejelzés szerint sok napsütésre és nagyon száraz időre készülhetünk. A délutáni hőmérséklet 38 és 40 fok között alakulhat. A reggelek is melegek lesznek, többnyire 18 és 21 fok közötti minimumokkal. A szél általában gyenge vagy mérsékelt marad. Csapadékra továbbra is nagyon kevés az esély.
0: Best FM, Best FM. A legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620 55 55 155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Flip the script is in the house, come on. Flip the script is in the house, yeah. Flip the script.

0: Esztefem a legjobb zenék. Jó reggelt, már augusztus van, 3-a, hétfő, Hermina napja. Sok boldogságot a névnaposoknak és a szülinaposoknak is. 215 éve ezen a napon született az amerikai Elisha Otis, a biztonsági lift feltalálója. Az ő találmánya nélkül tulajdonképpen felhőkarcolók sem léteznének. Az ő idejében már ugyan feltalálták a liftet, de mindegyik rendkívül veszélyes volt. Ha a felvonó kötél esetleg elszakadt, a lift menthetetlenül lezuhant. Az ő korszakalkotó találmánya mindössze egy pár fogazott vezetősint takart a liftakna, illetve a liftkabin két oldalán. 1940-ben ezen a napon született Martin Sheen, amerikai színész. Többek között az Apokalipszis Most című mozi klasszikus és az Elnök emberei sorozat sztárja, Charlie Sheen és Emilio Estevez édesapja. 1951-ben a mai napon született John Graham, az Earth, Wind & Fire alapítója, gitárosa. Ma 63 éves James Hetfield, amerikai énekes, gitáros, dalszerző, a Metallica alapító tagja és frontembere. És 1971-ben, szintén a mai napon született Deidre Roper, művész nevén DJ Spinderella, az amerikai hip-hop trió, a Salt & Pepa alapítója. Sok boldogságot kívánok az ünnepelteknek, hívható SMS Viber 0620 55 55 155.
1: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. A legjobb zenék.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 88.9 Best FM.
1: 88.9 Best FM.
0: A legjobb zenék.
1: A legjobb zenék.

0: Balaegerszeg legfrissebb hírei a 88.9 Best FM-en.
1: Akcióban a fogyasztóvédelem. Mi is tehetünk a biztonságos energiaellátásért. Sok autótűzhöz riasztják a tűzoltókat. Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Király Erikát hallják. Ma 2026. augusztus 3-a van, hétfő. Akcióban a fogyasztóvédelem. A nyári ellenőrzések alkalmával több hiányosságra is fényt derítettek. Az első hónapban csaknem 600 helyszínen vizsgálódtak, 94 hatósági eljárás indult, és több mint 18 millió forint bírságot szabtak ki. Mondta el rádiónknak Eitmann Norbert, a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság sajtófőnöke.
2: A higiénikus kézmosás feltételei hiányoztak, illetve az előre elkészített ételek melegen tartását vagy újra melegítését nem megfelelően kezelték, fesztiválok és a nagyobb rendezvények esetén. A fagylaltozóknál kifejezetten a fogyasztói tájékoztatás volt hiányos. A strandbüféknél elsősorban a higiéni problémák, takarítatlanság merült fel, műszaki hiányosságok vagy a kézmosószerek hiánya. 15 vendéglátó egység működését ideglenesen fel kellett függeszteni, hiszen olyan higiéniai problémák merültek fel, amelyek már a fogyaszt egészségét is veszélyeztetették volna.
1: Figyeljünk oda arra, hogy mire használjuk az áramot. Erre hívta fel a figyelmet a közösségi oldalán a város polgármestere. Balajt Zoltán posztja szerint mi is sokat tehetünk azért, hogy csökkenjen az energiaellátásunk. Például azt tanácsolja, hogy csak ott égjen a lámpa, ahol valóban szükség van rá. A klímákat ne állítsuk 25 fok alá, és csak azokban a szobákban menjenek, ahol mi is ott vagyunk. Húzzuk ki a telefontöltőket, ha éppen nem használjuk azokat. A mosógépet és a mosogatógépet csak akkor indítsuk el, ha tele vannak, és lehetőség szerint ne egyszerre használjuk azokat, és főzéskor használjunk fedőt, és csak annyi vizet melegítsünk, amennyire valóban szükségünk van. Ügyeljünk az autónk állapotára, nehogy lángra kapjon. Erre hívták fel a figyelmet az Alavár megyei katasztrófavédők a honlapjukon. Idén már 15 kigyulladt járműoltásához riasztották őket. Legutóbb a múlt héten Zalaegerszegen kellett segíteniük, ahol menet közben gyulladt ki egy autó a Balatoni úton. A tűzoltók szerint sok esetben a motortérben szivárgó üzemanyag és a hidraulikus eszközöket működtető olajok jelentenek tűzveszélyt, de egy szakszerűtlenül utólag beszerelt hangrendszer miatt is felcsaphatnak a lángok. Érdemes tűzoltókészüléket tartani a kocsiban, így ha füstölni vagy égni kezd a jármű, azonnal használhatjuk. Ha pedig nincs ilyen készülékünk, akkor azonnal hívjuk a tűzoltókat. Továbbra is nagyon meleg idő várható térségünkben. A legtöbb előrejelzés szerint sok napsütésre és nagyon száraz időre készülhetünk. A délutáni hőmérséklet 38 és 40 fok között alakulhat. A reggelek is melegek lesznek, többnyire 18 és 21 fok közötti minimumokkal. A szél általában gyenge vagy mérsékelt marad. Csapadékra továbbra is nagyon kevés az esély.
0: Best FM, Best FM, a legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620 55 55 155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: Ebben az órában Britney Spears-től, Kanye Williams-től hamarosan Karamell énekel, de mindenek előtt Sia, 5 perccel múlt 8, mármint hogy Sia az énekesnő neve, aki énekel. Jó reggelt, jó hetet kívánok, augusztus 3-a van, hétfő, sok boldogságot a névnapos Hermináknak, és Isten éltesse a szülinaposokat is. Max Levente vagyok, ez a
0: Best FM.

0: We're gonna celebrate, we're gonna celebrate, come on.
1: Best FM, a legjobb zenék, hamarosan jönnek a Britney szappanok és gyertyák. Úgy tűnik, Britney Spears ismét új irányt keres. A Popikon saját kézzel készített szappanok és gyertyák gyártásába kezdene, miközben azt is fontolgatja, hogy ezúttal végleg búcsút mond az Instagramnak. De tényleg ígéri. Toxic címmel az ő dala folytatja a hétfő reggelt. Korábban baleset történt az M1-esen Budapest felé, a Tatabánya és M0-ás között kiépített terelésben. A forgalmi akadály megszűnt, de rengetegen feltorlódtak. Lassabb a haladás. Jó utat, ha dugó baleset van, várom az infót. 0620 55 55 155.
2: Best FM. A legjobb zenék.

0: Best FM a legjobb zenék. Lassan nem telik el úgy nap, hogy ne dőlne meg valamilyen meleg rekord. De ezeket böngésze egyébként az tűnt föl, hogy nyilván a legtöbb az ilyen 2000 utáni, de azért van kivétel. Például augusztus 5-én kereken 40 fokot mértek méghozzá Orosházán, na de a lényeg, hogy mikor? 1905-ben. A 40 fokot egyébként nagyjából ott ma is esélyes, hogy átlépjük, de mindenhol forróságra kell készülni az új hét elején is. Részletek a hírek végén, aztán George Michael, Freedom-ja szól.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 88.9 Best FM.
2: 88.9 Best FM.
1: A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.

0: Balaegerszeg legfrissebb hírei a 88.9 Best FM-en.
1: Csak engedélyezett szúnyogriasztószereket használjunk. Forgalomkorlátozás több útszakaszon. Megkezdődött az éves vízcsere a városi úszodában. Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Király Erikát hallják. Ma 2026. augusztus 3-a van, hétfő. Csak engedélyezett szúnyogriasztószereket használjunk. Erre figyelmeztet a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ. Főleg az interneten kapható, magyar nyelvű címke nélküli termékekkel lehet gond. Mondta a rádiónknak Stikler János, a járványügyi és infekciókontroll főosztály biológusa.
2: Kétféle veszélyt jelent az engedély nélküli termékek használata. Az egyik, hogy a riasztó hatás nem került bizonyításra, és lehet az is, hogy a termék alkalmazása veszélyes az egészségre nézve. Megtévesztők lehetnek a szúnyogriasztóként árusított karkötők, matricák, hajgumik, néhány illóolajat is hirdetnek úgy, hogy bőrön történő használattal a szúnyogok riasztására alkalmasak, de ezeknek a használatától is tartózkodni kell, mert a szúnyogriasztás nem tartozik a rendeltetésszerű felhasználásukhoz.
1: Nehezebb lesz közlekedni a héten Zalaegerszegen. A Magyar Telekom megbízásából optikai hálózat épül a városban, ezért holnap és szerdán az október 6-a tér Dózsa munkacsarnok Zete stadion közötti szakaszon félpályás útlezárás lesz érvényben. Csütörtökön pedig a Könyök utca 1, 3, 5 és 7-es szám előtti szakaszán teljes szélességében lezárják majd az utat az autósok elől. Olvasható a város közösségi oldalán. A poszt szerint a gyalogosok közlekedhetnek majd az érintett utakon. Egy hónapra bezár a városi úszoda. Ez alatt az idő alatt végzik el az éves vízcserét, vagyis nagyjából 4000 köbméter vizet engednek le a belső 10 pályás medencéből, írja az Egerszegi Hírek. Ezután kitisztítják, kifertőtlenítik a medencéket, és karbantartási és javítási munkákat is végeznek, majd újra töltik a medencét. Az úszoda szeptember 1-én nyit majd újra. Addig a hobbi úszók a kinti nagy medencét használhatják. Ma lejárnak a régi könyvformátumú személyigazolványok. Erre hívta fel a figyelmet a közösségi oldalán a Zalavár megyei kormányhivatal. Erről nem kapnak értesítést az érintettek, de ha elfelejtenek új igazolványt csináltatni, akkor holnaptól nem lesz érvényes személyük. 70 éves kor felett már ingyen kapnak új igazolványt az állampolgárok. Továbbra is marad a tartós hőhullám környékünkön. A meteorológiai modellek szerint a napsütés lesz a meghatározó a következő időszakban is. A nappali csúcshőmérséklet helyenként a 40 fokot is megközelítheti. Az éjszakák is meleget maradnak, ezért csak nagyon lassan hűl le a levegő. A légmozgás többnyire gyenge lesz, ami tovább fokozza a hőségérzetet. Esőre egyelőre csak minimális az esély.
0: Best FM, Best FM. A legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620 55 55 155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

Best FM-ben a legjobb zenék. A legtöbbünkben egyetlen egy kérdés merül fel a kánikulával kapcsolatban. Mikor lesz vége? Ha minden igaz, hétvégén. Péntek, szombat környékén érkezik egy hidegfront, ami visszahűti majd ezt a 40 fok körüli embertelen hőséget 30 fok környékére, és aztán remélhetőleg marad is ott. Lutrisa McNeil jön, aztán nem sokára Eminem is itt lesz a The Real Slim Shady-vel a Besten.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel a Best FM-en.
1: Már is 9 óra, jó reggelt, jó hetet kívánok, jobbat, hűvösebbet. Mondjuk így, ha nem lenne elég a melegből, jön egy kis konzervált hőség a Jamiroquai-tól, Kent Heat. És énekel Berecki Zoltán is. Hívható SMS Viber 0620 55 55 155, ha közlekedési infó van, ide várom.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 88.9 Best FM.
2: 88.9 Best FM.
0: A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.

0: Egerszeg legfrissebb hírei a 88.9 Best FM-en.
1: Elindult a roham az albérletek után. Elindult a pótfelvételi a Pannon Egyetem képzéseire. Vízkorlátozás a hőség miatt Zalában. Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Király Erikát hallják. Elindult a roham az albérletek után. A felsőoktatási ponthatárok kihirdetését követő hetekben sokan keresnek lakást. Érdemes lakásbérleti szerződést kötni, a havi lakbér kifizetését pedig dokumentálni. Emellett van néhány szabály, amire figyelni kell, ha lakást adunk ki. Mondta el rádiónknak Klincmájer Szilvia, az adóhatóság kommunikációs főosztályának vezetője.
2: A magánszemélyeknek a lakáskiadáshoz nem kell adószámot kiváltani, viszont kettő dologra figyelniük kell az adózással kapcsolatosan. Az egyik az az, hogy negyed évente adóelőleget kell fizetni, a másik pedig az, hogy majd az éves SZIA bevallásban kell elszámolni. Az adó mértéke az 15%, és legközelebb, ha valaki most adja bérbe az ingatlanát, akkor majd jövőre, május 20-áig a személyi jövedelemadó bevallásában kell ezt feltüntetni, és ha még maradt fizetendő adója, akkor ezt befizetnie.
1: Elindult a pótfelvételi eljárás a Pannon Egyetem Zalaegerszegi Egyetemi Központjába. A felvi.hu szerint gazdálkodási és menedzsment, illetve pénzügy és számvitel szakra jelentkezhetnek azok a fiatalok, akiket a rendes eljárásban nem vettek fel. Levelező és nappali tagozatra is beadhatják a jelentkezésüket, viszont csak az önköltséges képzéseket választhatják. Közben az egyetem a közösségi oldalán arról ír, hogy a rendkívüli hőség miatt a Pannon Egyetem épületei ma és holnap zárva tartanak. A posztjuk szerint ezzel az intézkedéssel csökken az egyetem energiafelhasználása, hiszen nem kell bekapcsolniuk a klímákat és egyéb elektromos eszközöket. A munkatársaknak ezeken a napokon otthon sem kell dolgozniuk. Elsőfokú vízkorlátozás van érvényben a hőség miatt az egész országban, így Zalában is. Ez azt jelenti, hogy tilos a vezetékes vizet a kertünk vagy a járdák és utak locsolására használni. Emellett nem szabad a csapvízzel autót mosni vagy újra tölteni vele a medencét. A sportpályákat és stadionok gyepét sem lehet csapvízzel öntözni, és a vízzel működő látványelemek működése is tilos. Ez olvasható az Alavíz ZRT közösségi oldalán. A társaság azt kéri tőlünk, hogy legyünk tudatosak, hogy ne alakuljon ki vízhiány a térségben. Továbbra is nagyon meleg idő várható térségünkben. A legtöbb előrejelzés szerint sok napsütésre és nagyon száraz időre készülhetünk. A délutáni hőmérséklet 38 és 40 fok között alakulhat. A reggelek is melegek lesznek, többnyire 18 és 21 fok közötti minimumokkal. A szél általában gyenge vagy mérsékelt marad. Csapadékra továbbra is nagyon kevés az esély.
0: Best FM, Best FM. A legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620 55 55 155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: 5 lassan 6 perccel járunk 9 óra után. Jó reggelt, jó hetet kívánok augusztus 3-án, hétfőn. Sok boldogságot a névnapos Hermináknak, és ugyanezt kívánom a szülinapos Best hallgatóknak is. Lehet egymást ünnepelni, de ha közlekedési infó van, azt is várom. 0620 55 55 155 telefon, SMS, Viber. Jön a Kings of Leon, Max M. Levente vagyok.
0: Best FM.

0: Ébreszt FM, a legjobb zenék a hűségben a folyadékpótlás fontosságára, a tűzőnap kerülésére, a magunkra és másokra való odafigyelésre hívta fel a figyelmet az országos tiszti főorvos. Napi minimum 2,5 liter víz fogyasztásra javasolt, de annak, aki sokat jön-megy, izzad, fizikai aktivitást végez, ennél is többre van szüksége. Az idősek, a krónikus betegek és a gyerekek lehetőség szerint ne is menjenek a napra, inkább hűtött vagy árnyékos szobában töltsék az időt. Ha pedig látjuk, hogy valaki rosszul van, kérdezzük meg, fáj-e valamilyen szédüle, próbáljunk hideg vizet adni neki és hűvös helyre kísérni. Ha nem javul gyorsan a közérzete, akkor lehet, hogy mentőt kell hívni. A tiszti főorvos arra szólított fel, hogy figyeljünk egymásra és magunkra. Ha azt érezzük, hogy kicsit is kezdünk szédülni, bizonytalanok vagyunk, abban a pillanatban jelezzük ezt azoknak, akikkel együtt vagyunk, vagy egy ismeretlennek akár, és kérjünk segítséget. Ha pedig azt látjuk, hogy valaki más nincs jól, akkor ajánljuk fel a segítségünket. Nem vagy egyedül, ide passzol az Olive dalának címe is. You are not alone, ez a folytatás a Besten. Kitartást kívánok az embertelen hűséghez mindenkinek.
1: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM, a legjobb zenék.

0: Best FM, a legjobb zenék. Azt olvasom, hogy forró időnk lesz helyenként hőzivatarral. Új fogalmakat kell tanulnom. Mi az a hőzivatar?
1: A hőzivatar, vagy nyári zivatar, egy kifejezetten a meleg, füllett nyári napokon kialakuló, nagyon intenzív zivatarfajta.
0: Köszönjük szépen, közben marad a forróság 40 fok körüli maximumokkal. A hétvégén hoz egy hidegfront enyhülést. A forróságot már csak idézőjelben kánikula váltja.
2: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. Best FM. A legjobb zenék.

FM a legjobb zenék, autókázunk egyet Nellyvel, az amerikai rapper Ride With Me című dalának elején pedig szintén autós tematika. Ma is lassabb a haladás az M1-esen Budapest felé Tatabányánál, főleg a terelésbe történő belépés előtt pár kilométeres torlódás alakul.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel a Best FM-en.
1: 10 után itt lesznek azok, akikre biztosan lehet számítani, hogy ne maradjon égve a villany. Mert hogy ők az utolsók, akik távoznak a buliból, Curtis és Charlie, és nem csak azért, mert nyitva a bár, hanem mert éjszaka elviselhetőbb a hőség. Jó, majd a Shakedown-dal az At Night is, de mindenek előtt friss hírek, rögtön 10 óra, jó reggelt!
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 88.9 Best FM.
2: 88.9 Best FM.
0: A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.

0: Balaegerszeg legfrissebb hírei a 88.9 Best FM-en.
1: Akcióban a fogyasztóvédelem. Mi is tehetünk a biztonságos energiaellátásért? Sok autótűzhöz riasztják a tűzoltókat. Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Király Erikát hallják. Ma 2026. augusztus 3-a van, hétfő. Akcióban a fogyasztóvédelem. A nyári ellenőrzések alkalmával több hiányosságra is fényderítettek. Az első hónapban csaknem 600 helyszínen vizsgálódtak. 94 hatósági eljárás indult, és több mint 18 millió forint bírságot szabtak ki. Mondta el rádiónknak Eitmann Norbert, a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság sajtófőnöke.
2: A higiénikus közmosás feltételei hiányoztak, illetve az előre elkészített ételek melegen tartását vagy újra melegítését nem megfelelően kezelték, fesztiválok és a nagyobb rendezvények esetén. A fagylaltozóknál kifejezetten a fogyasztói tájékoztatás volt hiányos. A strandbüféknél elsősorban higiéni problémák, takarítatlanság merült fel, műszaki hiányosságok vagy a kézmosószerek hiánya. 15 vendéglátó egység működését ideglenesen fel kellett függeszteni, hiszen olyan higiéniai problémák merültek fel, amelyek már a fogyaszt egészségét is veszélyeztethették volna.
1: Figyeljünk oda arra, hogy mire használjuk az áramot. Erre hívta fel a figyelmet a közösségi oldalán a város polgármestere. Balajt Zoltán posztja szerint mi is sokat tehetünk azért, hogy csökkenjen az energiaellátásunk. Például azt tanácsolja, hogy csak ott égjen a lámpa, ahol valóban szükség van rá. A klímákat ne állítsuk 25 fok alá, és csak azokban a szobákban menjenek, ahol mi is ott vagyunk. Húzzuk ki a telefontöltőket, ha éppen nem használjuk azokat. A mosógépet és a mosogatógépet csak akkor indítsuk el, ha tele vannak, és lehetőség szerint ne egyszerre használjuk azokat, és főzéskor használjunk fedőt, és csak annyi vizet melegítsünk, amennyire valóban szükségünk van. Ügyeljünk az autónk állapotára, nehogy lángra kapjon. Erre hívták fel a figyelmet az Alavár megyei katasztrófavédők a honlapjukon. Idén már 15 kigyulladt járműoltásához riasztották őket. Legutóbb a múlt héten Zalaegerszegen kellett segíteniük, ahol menet közben gyulladt ki egy autó a Balatoni úton. A tűzoltók szerint sok esetben a motortérben szivárgó üzemanyag és a hidraulikus eszközöket működtető olajok jelentenek tűzveszélyt, de egy szakszerűtlenül utólag beszerelt hangrendszer miatt is felcsaphatnak a lángok. Érdemes tűzoltókészüléket tartani a kocsiban, így ha füstölni vagy égni kezd a jármű, azonnal használhatjuk, ha pedig nincs ilyen készülékünk, akkor azonnal hívjuk a tűzoltókat. Továbbra is nagyon meleg idő várható térségünkben. A legtöbb előrejelzés szerint sok napsütésre és nagyon száraz időre készülhetünk. A délutáni hőmérséklet 38 és 40 fok között alakulhat. A reggelek is melegek lesznek, többnyire 18 és 21 fok közötti minimumokkal. A szél általában gyenge vagy mérsékelt marad. Csapadékra továbbra is nagyon kevés az esély.
0: Best FM, Best FM. A legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen. 0620 55 55 155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: Rögtön az első attól az énekestől, aki 15 év után a napokban újból Budapesten koncertezett. Úgy hívják Henry Olusegun Olumide Adeola Samuel, de nem így ismerjük, hanem hogy Seal. Amazing című dalával indul az óra, érkezik nem sokára a Venus, a New Radicals, és hallgatunk Coolio-t, illetve Krisztált is. Hívható SMS Viber 0620 55 55 155. 6 perccel múlt 10, hello, Maxim Levente vagyok.
0: Best FM.

Kiss FM a legjobb zenék. Kevesen gondolnánk, hogy a Gangsta's Paradise előadója imádta a hógömböket és lelkes gyűjtőjük is volt. Illetve nem csak a rímekhez értett, hanem a fakanálhoz is. Saját online főzőműsora volt, és 2009-ben kiadott egy szakácskönyvet is. Kedvenc stílusát gettó gurmének hívta.

0: FM, a legjobb zenék, friss közlekedési információk. Nagyjából 4 kilométeres torlódás alakult ki az M1-esen Hegyeshalom felé, rögtön az M0-ás csomópont után. Az M44-esen az M5-ös felé vezető oldalon Békés Csaba után egy autó a szalagkorlátnak hajtott, a 117-es kilométernél csak a külső sáv járható, és tart a helyszínelés a 42-es főúton Földes és Berettyóújfalu között, ahol korábban 3 autó és egy kamion ütközött. A forgalom félpályán halad.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 88.9 Best FM.
2: 88.9 Best FM.
1: A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel a Best FM-en.
1: A délelőtt utolsó órájában is szólnak majd a cool slágerek, olyanok, mint Edwin Collinsé. Vagy a Roy és Ádámé.
2: Én világítok fenn az égen, és akkor a sztár vagyok.
1: Hívható SMS Viber 0620 55 55 155.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 88.9 Best FM.
3: 88.9 Best FM.
0: A legjobb zenék.
3: A legjobb zenék.

0: Hírek a Best FM-en.
1: Egyelőre nem állt le teljesen a paksi atomerőmű. Rengeteg áramot spóroltunk meg tegnap este. Nagyon erős lesz ma az UV sugárzás. Köszöntöm Önöket, Villányi Eszter vagyok. Egyelőre működik a paksi atomerőmű a mérnökök munkájának köszönhetően. Az utolsó 240 megawattot termelő turbina továbbra is üzemel, közölte a miniszterelnök. Magyar Péter videóüzenetében azt mondta, az a cél, hogy ez minél tovább fenntartható legyen a nukleáris biztonság megtartása mellett. A Duna vízszintjének várható további apadása miatt a teljes leállás lehetőséget továbbra is fennáll. A kormányfő arra is kitért, hogy 700 megawattot spóroltak a magyarok a vasárnapi csúcsidőszakban, ez másfél paksi blokk teljesítménye. A következő napokban is energiatakarékosságot kér a fogyasztóktól, a kritikus 17 és 22 óra közötti időszakban. Több száz nagy fogyasztóvállalat önkéntesen csökkentette a fogyasztását, de ha szükséges, akkor kötelező fogyasztás csökkentést rendelnek el. Egy korszak véget ér, ma lejárnak a régi könyvformátumú személyigazolványok. Ezeket a határidő nélkül érvényes okmányokat 2000. január 1-e előtt állították ki, és nagy részt idős emberek használják. Az új kártyaformátumú igazolvány bármely kormányablakban igényelhető. Ha az érintett egészségi állapota miatt nem tud személyesen megjelenni, lehet kérni mobilügyintézést a lakóhely szerint illetékes kormányhivatalnál. Újraindulhatnak a tárgyalások Irán és az Egyesült Államok között. Donald Trump amerikai elnök azt mondta, az öböl menti országok és az iráni vezetés kérésére vonta vissza a már előkészített nagy erejű katonai támadást. Úgy fogalmazott, esély nyílt a megállapodásra a Hormuzi szorosról, majd később Irán nukleáris leszereléséről. Ma délután kezdődhetnek az egyeztetések, de részleteket nem említett az USA elnöke. Víztakarékosságot kérnek a horvátországi Krk-szigeten. Krk-város és további 6 önkormányzat intézett felhívást az ott élőkhöz és a turistákhoz is, mivel a helyi vízbázisokon az elmúlt 4 évtized egyik legalacsonyabb vízszintjét mérték. El akarják kerülni a korlátozást, ezért szólítanak takarékosságra. A hírek végén mondom a részleteket a várható időjárásról. Fokozódik a hőség, napos idő lesz, az északi középhegységben lehet több felhő az égen, arrafelé előfordulhat zápor, zivatar. Nagyon erős lesz ma is az UV-sugárzás. A szél az ország legnagyobb részén gyenge marad, csak néhol élénkülhet meg. 36 és 40 fok között alakulnak a csúcsok, éjszakára 17 és 23 fok közé hűl a levegő. Holnap is marad a nagyon meleg, a szél néhol megélénkülhet, kedden már 37 és 41 fok között alakulnak a maximumok.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
2: Ebben az órában olyan legendás előadóktól, mint Chicane, Brian Adams, Robbie Williams, Pink, Jennifer Lopez, vagy nem sokára Nelly Furtado. Elsőként Armand van Helden dalát indítom, szól már is a My, 5 perccel múlt. 11. Jó utat, jó munkát, jó pihenést, ha a szabadság telik, és természetesen sok-sok türelmet, kitartást a forrósághoz. Maxim Levente vagyok, ez a...
0: Best

Jazz FM, a legjobb zenék a bronxi utcáktól a világot jelentő deszkáig. Kevesen alakították úgy a popkultúrát az elmúlt évtizedekben, mint Jennifer Lopez. Az ikonikus előadó háttértáncosként kezdte, de kitartása és tehetsége gyorsan a csúcsra repítette. Az 1997-es Selena című filmmel nem csak a kritikusok elismerését vívta ki, de átírta Hollywood történetét is a latin-amerikai színésznők számára. J.Lo azonban nem állt meg a filmnél, 99-ben robbant be az If You Had My Love című most érkező slágerével, amellyel azonnal meghódította a slágerlistákat.

0: Best FM, a legjobb zenék a forróságban. A koncentrációnk is romlik. Óvatosan, türelmesebben figyeljünk jobban egymásra. Baleset történt sajnos az M5-ösön, Budapest felé, Örkény és Lajos Mizsek között jó pár kilométeres dugó van ott emiatt, illetve továbbra is erős a forgalom az M1-esen Budapest felé, Tatabánya a térségében, közvetlenül a terelés előtt, a másik oldalon Hegyeshalom felé pedig Biatorbágynál lassul torlódik a kocsisor, ez pedig már az M0-ás forgalmára is hatással van. Jó utat!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 88.9 Best FM.
2: 88.9 Best FM.
1: A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetők.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel a Best FM-en.
1: És már B-német diával Colby Kelly Bubbly című dala szól rögtön a hírek után. Jó étvágyat kívánok az ebédhez, kitartást a forróság végéig, és várok mindenkit holnap reggel 6 óra 10-kor is, ugyanitt a Besten. Maxim Levente vagyok.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 88.9 Best FM.
2: 88.9 Best FM.
0: A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.

0: Hírek a Best FM-en.
1: Egyelőre nem áll le teljesen a paksi atomerőmű, igyunk elegendő vizet a hőségben, erdőtűz tombol az USA nyugati területein. Köszöntöm Önöket, Villányi Eszter vagyok. Egyelőre működik a paksi atomerőmű a mérnökök munkájának köszönhetően. Az utolsó 240 megawattot termelő turbina továbbra is üzemel, közölte a miniszterelnök. Magyar Péter videóüzenetében azt mondta, az a cél, hogy ez minél tovább fenntartható legyen a nukleáris biztonság megtartása mellett. A Duna vízszintjének várható további apadása miatt a teljes leállás lehetőséget továbbra is fennáll. A kormányfő arra is kitért, hogy 700 megawattot spóroltak a magyarok a vasárnapi csúcsidőszakban, ez másfél paksi blokk teljesítménye. A következő napokban is energiatakarékosságot kér a fogyasztóktól, a kritikus 17 és 22 óra közötti időszakban. Több száz nagyfogyasztó vállalat önkéntesen csökkentette a fogyasztását, de ha szükséges, akkor kötelező fogyasztás csökkentést rendelnek el. Figyelni kell a folyadékpótlásra a hőségben, erre figyelmeztet az országos tiszti főorvos. Oroszi Beatrix hangsúlyozta, legalább 2-2,5 liter vizet meg kell inni, de fizikai aktivitás esetén még többet. Az idősekre, krónikus betegekre és gyerekekre különösen figyeljünk, ők lehetőség szerint ne menjenek napra a legmelegebb órákban. Ha valaki rosszul lesz, vigyük hűvös helyre és adjunk neki vizet, ha kell, hívjunk mentőt. Lefújta a rendőrség a hétre tervezett sebességmérő akciót a hőség miatt. A gyorshajtók kerültek volna fókuszba, de a rendkívüli kánikula miatt nem tartják meg a razziát. Ugyanakkor felhívják a figyelmet arra, hogy a hőségben nő a reakcióidő, csökkenhet a figyelem, ezért a megszokottnál is körültekintőbben vezessenek. Épületek százait pusztította el erdőtűz az Egyesült Államokban. Washington állam keleti részén több ezer embernek kellett elhagynia otthonát. A tűz mintegy 21 négyzetkilométernyi területen pusztított, halálos áldozatokról nem érkezett hír. Az USA nyugati területein sok helyen küzdenek erdő- és bozott tüzekkel. Idaho és Oregon államban 1300 négyzetkilométernyi területet érintett a tűzvész. Rekkenő hőség van ma is, már is mondom a részleteket az időjárásról. Fokozódik a hőség, szinte zavartalan a napsütés, az északi középhegységben lehet több felhő az égen, arrafelé előfordulhat zápor, zivatar. Nagyon erős ma is az UV-sugárzás, a szél az ország legnagyobb részén gyenge marad, csak néhol élénkülhet meg. 36 és 40 fok között alakulnak a csúcsok, késő estére 25-31, éjszakára 17 és 24 fok közé hűl a levegő. Holnap tovább melegszik az idő, 37 és 41 fok között alakulnak a maximumok.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
2: Nagyon kellemes hétfő délutánt kívánok mindenkinek a mikrofonnál, ezúttal Bénémet Dia, én pedig a hét első munkanapján és adom a legjobb zenéket. Hozom is ebben az órában a Rizzle Kicks dalát, jön a Down with the Trumpets, itt lesz hamarosan a Well Hello, és most pedig érkezik Colby Calais és a Bubbly 2007-ből.
0: Best FM.

Best FM a legjobb zenék. A Depeche Mode története egészen 1980-ig nyúlik vissza, amikor megalakult a zenekar. A korai időszakban inkább könnyedebb szinti popot játszottak, de aztán később egyre sötétebb, mélyebb témák felé fordultak, és ezzel teljesen egyedi hangzást teremtettek. A zenekar hatalmas hatással volt az elektronikus és az alternatív zenére, és több generációra is inspirálóan hatott, több mint 100 millió eladott lemezükkel. Minden idők egyik legsikeresebb elektronikus zenei formációi közé tartoznak. Én pedig most egy 1997-es lágerüket hoztam el, ami egy megszállott szerelemről szól, ahol az egyik fél nem hajlandó elfogadni az elutasítást. Ez pedig nem más, mint az It's No Good a Best FM-en.

0: Best FM, a legjobb zenék, autósok, figyelem, még mindig tartanak az M1-esen a szélesítési munkák, emiatt Budapest felé Biatorbágy és az M0-as autóúti csomópont között a főváros felé vezető sávokat le is zárták, a 19-es és a 17-es kilométer között a forgalmat a szemközti oldalra terelik át, ahol most irányonként két-két sávon haladhatnak a járművek, ez okozza a torlódást, nagyon figyeljen mindenki az átterelési pontokban. Aztán az M3-ason Vásárosnamény felé a 62-es és a 70-es kilométer között új terelést építettek ki, a külső és a leálló sávot zárták le, a forgalom a belső sávon és az ellenkező oldal belső sávján halad. Budapest irányában most a sáv elhúzással a külső és a leálló sáv használható. Ami pedig az M5-öst illeti, Budapest felé Újhartyán térségében a 41-es és a 42-es kilométer között burkolatot javítanak, az aktuális munkaterület mellett a külső sávot zárták le. Balesetmentes közlekedést mindenkinek!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 88.9 Best FM.
2: 88.9 Best FM.
1: A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Hétfő délután és a legjobb zenéket hallgatjuk, na de mutatom, hogy mivel megyünk tovább. Ez lesz a Compact Disco és a Hősök közösre, és itt lesz perceken belül Heinz Gábor Biga is, de előtte meghallgatjuk a legfrissebb híreket, hiszen itt az egy óra.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 88.9 Best FM.
1: 88.9 Best FM.
0: A legjobb zenék.
1: A legjobb zenék.

0: Hírek a Best FM-en.
1: Egyelőre nem állt le teljesen a paksi atomerőmű. Ma lejárnak a régi könyvformátumú személyik, a héten is fellépnek a szúnyogok ellen. Köszöntöm Önöket, Villányi Eszter vagyok. Sürgős és soron kívüli egyeztetést hívott össze Forsthoffer Ágnes. A jelenleg a köztársasági elnöki jogköröket gyakorló házelnök, a miniszterelnököt és a frakció vezetőket hívta tárgyalásra a hazánkat sújtó rendkívüli kánikula és aszály miatt. Magyar Péter kormányfő az eddigi és a várható intézkedésekről tájékoztatta a frakcióvezetőket és kérdéseket is fogadott. Az ezt követő sajtótájékoztatón egyebek mellett arról beszélt a miniszterelnök, hogy a magyar emberek, vállalatok, önkormányzatok példásan segítették, hogy stabil maradjon az energia- és vízszolgáltatás. Arra is kitért, hogy egyelőre működik a paksi atomerőmű a mérnökök munkájának köszönhetően, de a teljes leállás lehetősége továbbra is fennáll. Egy korszak véget ér, ma lejárnak a régi könyvformátumú személyigazolványok. Ezeket a határidő nélkül érvényes okmányokat 2000. január 1-e előtt állították ki, és nagyrészt idős emberek használják. Az új kártyaformátumú igazolvány bármely kormányablakban igényelhető. Ha az érintett egészségi állapota miatt nem tud személyesen megjelenni, lehet kérni mobilügyintézést a lakóhely szerint illetékes kormányhivatalnál. Folytatódik a héten a szúnyoggyérítés. 8 vármegye 43 településén lépnek fel a vérszívók ellen, közölte a katasztrófavédelem. Biológiai gyérítés lesz a többi között a Békési és Csongrád-Csanádi holtágakban, kémiai írtásra pedig Baranyában, Csongrád-Csanádban, Fejér és Somogy vármegyében lesz szükség. A Tiszatónál ugyancsak fel kell lépni a szúnyogok ellen, a legtöbb bosszúságot egyébként a tigris szúnyogok okozzák. Újraindulhatnak a tárgyalások Irán és az Egyesült Államok között. Donald Trump amerikai elnök azt mondta, az öböl menti országok és az iráni vezetés kérésére vonta vissza a már előkészített nagy erejű katonai támadást. Úgy fogalmazott, esély nyílt a megállapodásra a Hormuzi szorosról, majd később Irán nukleáris leszereléséről. Ma délután kezdődhetnek az egyeztetések, de részleteket nem említett az USA elnöke. A hírek végén mondom a részleteket a várható időjárásról. Fokozódik a hőség, szinte zavartalan a napsütés, az északi középhegységben lehet több felhő az égen, arrafelé előfordulhat zápor, zivatar. Nagyon erős ma is az UV-sugárzás, a szél az ország legnagyobb részén gyenge marad, csak néhol élénkülhet meg. 36 és 40 fok között alakulnak a csúcsok, késő estére 25-31, éjszakára 17 és 24 fok közé hűl a levegő. Holnap tovább melegszik az idő, 37 és 41 fok között alakulnak a maximumok.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
2: Augusztus 3-a van, egy óra után járunk néhány perccel, ma a Herminákat köszöntetjük névnapjuk alkalmából. Hello mindenkinek, én Bini Meddia vagyok, és egész délután adom a legjobb zenéket, úgyhogy érdemes maradni. Hozom is hamarosan Zséda dalát, jön a Phantom, itt lesz Beyoncé is, most pedig Heinz Gábor Diga indít.
0: Best

Beszte fel melegebb zenék. Most pedig jöjjön Jerry Halliwell szóló karrierjének első dala, miután kilépett a Spice Girls csapatból. A Look at Me ugye egy kicsit játékos, kicsit odaszúró szám, amiben Jerry a hírnévről és saját magáról mesél, nem is akárhogyan. A klipben talán sokan emlékeznek rá, többféle szerepben is feltűnik, és ezzel is megmutatja, hogy több arca van, mint ahogy ezt sokan gondolnák. Ez a dal volt az első nagy lépés afelé, hogy önálló előadóként is komolyan vegyék. Következik tehát Jerry Halliwell és a Look at Me, itt a Best FM-en.

0: Best FM a legjobb zenék útinfókkal jelentkezem. Az M6-oson például Pécs felé Szekszárd és Bátaszék térsége között aszfaltoznak, úgyhogy most ott egy kisebb lassulás tapasztalható. A 155-ös kilométertől egészen a 161-es kilométerig lezárták a belső sávot. Aztán az M60-as autópályán az M6-os irányába a 23-as és a 18-as kilométer között a burkolatot felújítják, a külső és a leálló sávot zárták le. Az M44-esen pedig Kunszentmárton térségében csomópontot építenek, ott az 59-es és a 62-es kilométer között mindkét oldalon csak a belső sáv járható, a külső sávot zárták le. Jó utat!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 88.9 Best FM.
2: 88.9 Best FM.
1: A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Most a legfrissebb hírekkel folytatjuk, hiszen itt a 2 óra, aztán nem sokára dübörög a ház itt a Best FM-en. Dübörög a lábunktól a föld, dübörög a hangunktól a ház. A The Bieber érkezik perceken belül, és itt lesz Tia és Rihanna közöse is.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 88.9 Best FM.
1: 88.9 Best FM.
0: A legjobb zenék.
1: A legjobb zenék.

0: Hírek a Best FM-en. A Best FM-en.
1: Az energiaválságról egyeztetek a Sándor Palotában. 8 megyében gyérítik a szúnyogokat. Jönnek az év legszebb hullócsillagai. Köszöntöm Önöket, Kovács Péter vagyok. Nemzeti összefogást csürgetett a köztársasági elnöki jogkörök egy gyakorló házelnök a rendkívüli hőség és az energiabiztonsági helyzet miatt. Forsófer Ágnes a Sándor Palotában egyeztetett Magyar Péter miniszterelnökkel és a parlamenti pártok frakció vezetőivel. A házelnök hangsúlyozta, a kialakult helyzet mindenkit érint, ezért a politikai szereplőknek együtt kell működniük. Magyar Péter azt mondta, egy ilyen válsághelyzetben a pártpolitikai viták helyett szakmai együttműködésre és nemzeti összefogásra van szükség. 8 megye 43 településén folytatódik a szúnyoggyérítés a héten. Az Országos Katasztrófa Védelmi Főigazgatóság közölte, Békés és Csongrád család megye egyes holtágaiban légilárva gyérítést végeznek, több településen pedig a kifejlett szúnyogok ellen permeteznek. A hőség is az asszály miatt ugyan országosan kevesebb a szúnyog, de a Tiszatónál, a holtágoknál és a kertvárosokban továbbra is szükség van a védekezésre. Rendszeresen vizsgáljuk át bőrünket, erre hívta fel a figyelmet a Magyar Dermatológiai Társulat elnöke. Holló Péter rádiónknak elmondta, ha bármilyen új vagy szokatlan elváltozást észlelünk, minél előbb forduljunk bőrgyógyászhoz.
2: Rendszeresen havonta vizsgálják meg az anyajegyeiket. Ha ezek között valamelyik megváltozik, megváltozik a színe, az alakja, a mérete, a pigmentáltsága esetleg kiemelkedővé válik, akkor avval forduljon bőrgyógyászhoz. Tegye ugyanezt, hogyha egy új elváltozás jelenik, és ez nem kell feltétlenül pigmentált, barna, sötét színű, fekete legyen. Ha egy színtelen elváltozás jelenik meg, azt is érdemes megmutatni bőrgyógyásznak. Sok-sok anyajegy között, ha egy kilóg máshogy néz ki, más a színe, más az alakja, akkor azt is érdemes megmutatni.
1: Különleges estére készülhetnek a csillagászat szerelmesei augusztus 12-én. Naplementekor részleges napfogyatkozás lesz látható, éjszaka pedig tetőzik a perszeidák meteorraj. A szakemberek szerint kedvező időjárás esetén óránként akár 70-90 hullócsillagot is megfigyelhetünk, ráadásul idén a holdfénye sem zavarja majd a látványt. Végül néhány szó a várható időjárásról. Holnap szinte zavartalan napsütésre készülhetünk, csak kevés gomoly felhő jelenhet meg az égen. Eső nem valószínű, a Dunántúlon viszont megélénkülhet a déli szél, keleten inkább csak lustán mozoghat a levegő. A hőség tovább erősödhet, délután 37 és 41 fok közé emelkedhet a hőmérséklet. Szerdán is maradhat a napos száraz forró idő akár 42 fokos csúcsokkal. Csütörtökön már helyenként megnőhetnek a gomoly felhők, záporok, zivatarok is kipattanhatnak, péntektől pedig szépen lassan mérséklődhet a forróság.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: Kellemes hétfő délutánt kívánok mindenkinek. Robogunk tovább a 90-es, na meg a 2000-es évek legjobb zenéivel. 2 óra után járunk néhány perccel, én Béni Meddia vagyok, és jön most az a szám, ami egy igazi motiváló, felemelő dal. Így a hét első napján Rihanna és T.I. közösét indítom. Szóval Live Your Life a Besten.
0: Best FM.

Best FM, a legjobb zenék, a Kiss from a Rose Seal egyik legismertebb és talán legkülönlegesebb dala, ami 1994-ben jelent meg, de az igazi világsikert az 95-ös újrakiadás hozta meg számára, mert hogy a különlegessége a misztikus hangulat, a gyönyörű dallam, és hát nem mehetünk el amellett sem, hogy Seal mély érzelmes hangja, amely ugye teljesen egyedivé teszi a számot. A szerzemény még népszerűbb lett, amikor bekerült a Batman Forever című filmbe, így milliókhoz jutott el világszerte. A Kiss from a Rose több Grammy díjat is nyert, köztük az év dala és az év felvétele díjat, és hát ez a dal máig a 90-es évek egyik legszebb időtálló balladája. Már érkezik is, itt a Best FM-en.

0: Best FM, a legjobb zenék útközben, és adom a legjobb zenéket. Balesetmentes közlekedést kívánok mindenkinek. Az M70-esen nagyon kell figyelni most, hiszen az M7-es autópálya felé vezető oldalát lezárták Letenye térségében a 3-as kilométer és a végcsomópont között hídépítés miatt most lassulást tapasztalható. Ezen kívül a 2-es kilométernél lévő Letenye csomópontban sem fel, sem pedig lehajtani sem lehet az M7-es irányába. A terelőutat a 7-es főúton jelölték ki, a Horvátországba tartók így tudnak átlépni a határon, míg a Budapest felé tartóknak egészen Becsehelyig kell elmenniük, ott lehet felhajtani az M7-es autópályára. Aztán az M1-esen több helyen is felújítás zajlik, például Budapest felé Biatorbágy és az M0-ás autóúti csomópont között a főváros felé vezető sávokat lezárták szélesítési munkák miatt, a 26-os kilométernél Herceghalomnál átépítik a csomópontot, így Budapest irányába lezárták a lehajtóágat, jelenleg csak a felhajtóág lehetséges, kerülni a 22-es jelű Sasfészek tó pihenőhelyen keresztül lehet, és a szélesítési munka kapcsán Budapest felé a 61-es kilométertől a 19-es kilométerig továbbra is csak a belső, illetve az ellenkező oldal belső sávja járható, Hegyesalom irányába a külső és a leálló sáv használható, a 34-es és a 35-ös kilométer között pedig a határ felé szintén a külső és a leálló sáv járható. A Tata térségében is érdemes figyelni, ott az M1-esen a 71-es és a 72-es kilométer között építési munka miatt mindkét oldalon sáv elhúzással a külső és a leálló sávon halad a forgalom. A számunk 20-55-55-155, jó utat!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 88.9 Best FM.
2: 88.9 Best FM.
1: A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

Best FM a legjobb zenék, Everlast slágerét hallgattuk, ez volt a What It's Like, és hamarosan itt a 3 óra is, érkeznek a legfrissebb hírek, aztán a gossip indítja a következő órát egy jó kis pörgős dallal, a Move in the Right Direction érkezik hamarosan, előtte pedig még itt van Marc Anthony dala, I Need to Know, a Best

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 88.9 Best FM. 88.9 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék. Zalaegerszeg legfrissebb hírei a 88.9 Best FM-en.
1: Csak engedélyezett szúnyogriasztószereket használjunk. Forgalomkorlátozás több útszakaszon. Megkezdődött az éves vízcsere a városi úszodában. Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Király Erikát hallják. Ma 2026. augusztus 3-a van, hétfő. Csak engedélyezett szúnyogriasztószereket használjunk. Erre figyelmeztet a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ. Főleg az interneten kapható, magyar nyelvű címke nélküli termékekkel lehet gond. Mondta el rádiónknak Stikler János, a járványügyi és infekciókontroll főosztály biológusa.
2: Kétféle veszélyt jelent az engedély nélküli termékek használata. Az egyik, hogy a riasztó hatás nem került bizonyításra, és lehet az is, hogy a termék alkalmazása veszélyes az egészségre nézve. Megtévesztők lehetnek a szúnyogriasztóként árusított karkötők, matricák, hajgumik, néhány illóolajat is hirdetnek úgy, hogy bőrön történő használattal a szúnyogok riasztására alkalmasak, de ezeknek a használatától is tartózkodni kell, mert a szúnyogriasztás nem tartozik a rendeltetésszerű felhasználásukhoz.
1: Nehezebb lesz közlekedni a héten Zalaegerszegen. A Magyar Telekom megbízásából optikai hálózat épül a városban, ezért holnap és szerdán az október 6-a tér Dózsa munkacsarnok Zete stadion közötti szakaszon félpályás útlezárás lesz érvényben. Csütörtökön pedig a Könyök utca 1, 3, 5 és 7-es szám előtti szakaszán teljes szélességében lezárják majd az utat az autósok elől. Olvasható a város közösségi oldalán. A poszt szerint a gyalogosok közlekedhetnek majd az érintett utakon. Egy hónapra bezár a városi úszoda. Ez alatt az idő alatt végzik el az éves vízcserét, vagyis nagyjából 4000 köbméter vizet engednek le a belső 10 pályás medencéből, írja az Egerszegi Hírek. Ezután kitisztítják, kifertőtlenítik a medencéket, és karbantartási és javítási munkákat is végeznek, majd újra töltik a medencét. Az úszoda szeptember 1-én nyit majd újra. Addig a hobbiúszók a kinti nagy medencét használhatják. Ma lejárnak a régi könyvformátumú személyigazolványok. Erre hívta fel a figyelmet a közösségi oldalán a Zalavár megyei kormányhivatal. Erről nem kapnak értesítést az érintettek, de ha elfelejtenek új igazolványt csináltatni, akkor holnaptól nem lesz érvényes személyük. 70 éves kor felett már ingyen kapnak új igazolványt az állampolgárok. Továbbra is marad a tartós hőhullám környékünkön. A meteorológiai modellek szerint a napsütés lesz a meghatározó a következő időszakban is. A nappali csúcshőmérséklet helyenként a 40 fokot is megközelítheti. Az éjszakák is melegek maradnak, ezért csak nagyon lassan hűl le a levegő. A légmozgás többnyire gyenge lesz, ami tovább fokozza a hőségérzetet. Esőre egyelőre csak minimális az esély.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
4: Hello, Zalaegerszeg, nagyon vidám, kellemes hétfő délután kívánok Önnek így augusztus 3-án. Hogyha van Hermina, Kira vagy Kamélia nevű ismerőse, rokona, akkor ne felejtsen el dobni neki egy üzit, mert bizony ők ma a négynaposok, aztán nehogy sértődés legyen a vége. A mikrofonnál már Nagy Detti, én viszont nem sértődöm meg, hogyha velem tart egészen 18 óráig.
3: 88.9 Best FM.

Szereti a 90-es évek slágereit? Rajong a 2000-es évek dalaiért? Akkor Zalaegerszegen ez az ön kedvenc rádiója. 88.9 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

Ez a levél megint neked íródik, lelkem egy koldus, a túlélésért kínlódik. Hiányoztál mindig, nem izgatott, hogy ki volt itt, egy félárva kiskölyök a mai napig vívódik. Megjött a siker, a díjak, a pénzek, a kisfiam, a párom, lett családi fészek. Sokszor vártam, hogy kihunjon a fényem, mert nincsen több vasárnap, csak egy züllött péntek. Sokan nem hiszik, de a csillagod is látom. Sokszor beszélek hozzád, és éneklem a számod. Kevés volt az időnk, ezt mai napig bánom. Pihenj csak tovább, és folytasd az álmod.

88.9 Best FM a legjobb zenék Zalaegerszegen is, amely térségben véradásra buzdít minden önkéntest, a Magyar Vöröskereszt és az Országos Vérellátó Szolgálat. Na jó, nem csak a térségben, hanem az egész országban tulajdonképpen, hiszen az a tapasztalat, hogy a nyári időszakban jelentősen csökken a véradói kedv. Most viszont már kezdenek kifogyni a vérkészletek, ezért felhívással fordultak a donorok felé, hiszen naponta 1600-1800 véradóra van szükség ahhoz, hogy a hazai vérkészletek megfelelően fel legyenek töltve, és biztonságos legyen az ellátás. Most viszont olyannyira megcsappant a véradók száma, hogy már-már veszélybe került a biztonságos vérellátás. Ezért arra kérik mindazokat, akik elmúltak már 18 évesek, de még nem töltötték be a 65. életévüket, a testsúlyuk viszont eléri az 50 kg-ot, és egészségesnek érzik magukat, hogy látogassanak el például a zalaegerszegi területi vérellátóba, a Zárda utca 4-es szám alá, és adjanak vért. Mert hogy ez nekünk csak egy órányi elfoglaltság, viszont akár 3 életet is megmenthetünk vele. Ennek fényében ma még egészen 17 óráig a keszthelyi transzfúziós osztályon is várják a donorokat, holnap délután pedig a Vöröskereszt Nagykanizsai szervezeténél, a Sugár utca 28-as szám alatt. Augusztus 6-án Alsópáhokon, az egyik hotel épületében is adhatunk vért 14.30 és 16.30 között, még szombaton, Sormáson, a Fő utca 1-es szám alatt, illetve Tótszerdahelyen a polgármesteri hivatal épületében 14 és 17 óra között. Tudja, a személyi okmányait vigye magával mindenféleképpen, hiszen ezek elengedhetetlenek a véradáshoz, na meg szerintem a Best FM is, hiszen életünk legjobb zenéit hallgatva sokkal gyorsabban és könnyedebben telik az idő.

Szereti a 90-es évek slágereit? Rajong a 2000-es évek dalaiért? Akkor Zalaegerszegen ez az önkedvenc rádiója. 88.9 Best FM. A legjobb zenék.

Szereti a 90-es évek slágereit? Rajong a 2000-es évek dalaiért? Akkor Zalaegerszegen ez az ön kedvenc rádiója. 88.9 Best FM.

0: 88.9 Best FM a legjobb zenék, Zalaegerszegen is, ahol a Krisztától szólt a Sosem múlik el az elmúlt percekben. És nem tudom ő, hogy van vele, de én pontosan így érzek. A hűséggel kapcsolatban is, hogy ennek sosem lesz vége. Na de előbb-utóbb azért csak elérünk a könnyedebben elviselhető hőmérsékletekig, viszont addig a vasúti pályaudvarokon is megpróbálnak enyhíteni a hőérzetünkön, méghozzá vízosztással. Országszerte több helyen vízosztást tartanak minden nap, és párakapukat is felállítottak, többek között Zalavár megyében is, plusz a zalaegerszegi központi buszállomáson 10 és 17 óra között is van lehetőség vízvételezésre. A MÁV csoport arra hívja fel a figyelmet, hogy a nagyobb állomásokon ivókutak állnak rendelkezésre, amelyekből bárki feltöltheti a kulacsát vagy a palackját. A víz minőségét a rendszeres szúrópróba ellenőrzés mellett idén-nyáron külön is bevizsgáltatták a hőhullámokra való tekintettel. Így országszerte több mint 320 ivóvízminőségű, működőképes kút érhető el. Ezek listáját pedig a Vármegyei Hírportálon is megtalálja. Nálunk itt a Besten pedig a 90-es, 2000-es évek zenei listáját találja meg, amelyekkel, hát nem mondom, hogy hűsölhet, viszont feldobhatja a hangulatát, akár így hétfő délután is. A folytatásban például a French Affair slágerével.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. 88.9 Best FM. A legjobb zenék.

88.9 Best FM a legjobb zenék Zalaegerszegen is. Augusztus 3-a van, ami azt jelenti, hogy lejárt a régi formátumú személyazonosító igazolványok érvényessége. A zalaegerszegi polgármesteri hivatalban is felhívták a lakosság figyelmét már korábban az okmányok mielőbbi ellenőrzésére, mert hogy a változás minden olyan papíralapú személyt érint, amely korábban határidő nélküli érvényességgel került kiállításra. Azoknak a zalaegerszegi polgároknak, akiknek kizárólag ilyen típusú igazolványuk volt, nekik személyes eljárás keretében új elektronikus igazolványt kellett igényelniük. Erre pedig a Zala vármegyei kormányhivatal bármely kormányablakában lehetőségük volt. Viszont, hogyha rendelkeznek más, jelenleg is érvényes személyt igazoló hatósági igazolvánnyal, például kártyaformátumú jogsival vagy útlevéllel, akkor az e-személyi kiváltása nem kötelező számukra. De hogy milyen mentesítő tényezők és alternatívák álltak a rendelkezésünkre, arról a város weboldalán is talál részletes infókat. Nálunk itt a Besten pedig életünk legjobb zenéit találja, amelyeknek érvényessége nem jár le soha, hiszen a 90-es, 2000-es években húztak be az életünkbe, és azóta is megállják a helyüket a zenei listákon. Így például a Bombonslágere.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel a 88.9 Best FM-en.
1: 4 óra van, úgyhogy tartanunk kell egy icipici szünetet. Hírezünk, időjárásozunk, de aztán ígérem, hogy jövök is vissza. A folytatásban olyan jó kis dalokkal, mint az Enged, hogy szabad legyek.
2: Akkor enged, hogy szabad legyek.
1: Az órát pedig Inna kezdi a hírek után.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
3: Szalaegerszeg legfrissebb hírei a 88.9 Best FM-en.
4: Elindult a roham az albérletek után. Elindult a pótfelvételi a Pannon Egyetem képzéseire. Vízkorlátozás a hőség miatt Zalában. Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Király Erikát hallják. Elindult a roham az albérletek után. A felsőoktatási ponthatárok kihirdetését követő hetekben sokan keresnek lakást. Érdemes lakásbérleti szerződést kötni, a havilagbér kifizetését pedig dokumentálni. Emellett van néhány szabály, amire figyelni kell, ha lakást adunk ki. Mondta el rádiónknak Klinzmeier Szilvia, az adóhatóság kommunikációs főosztályának vezetője.
5: A magánszemélyeknek a lakáskiadáshoz nem kell adószámot kiváltani, viszont kettő dologra figyelniük kell az adózással kapcsolatosan. Az egyik az az, hogy negyed évente adóelőleget kell fizetni, a másik pedig az, hogy majd az éves SZIA bevallásban kell elszámolni. Az adó mértéke az 15%, és legközelebb, ha valaki most adja bérbe az ingatlanát, akkor majd jövőre, május 20-áig a személyi jövedelemadó bevallásában kell ezt feltüntetni, és ha még maradt fizetendő adója, akkor ezt befizetnie.
4: Elindult a pótfelvételi eljárás a Pannon Egyetem Zalaegerszegi Egyetemi Központjába. A felvi.hu szerint gazdálkodási és menedzsment, illetve pénzügy és számvitel szakra jelentkezhetnek azok a fiatalok, akiket a rendes eljárásban nem vettek fel. Levelező és nappali tagozatra is beadhatják a jelentkezésüket, viszont csak az önköltséges képzéseket választhatják. Közben az egyetem a közösségi oldalán arról ír, hogy a rendkívüli hőség miatt a Pannon Egyetem épületei ma és holnap zárva tartanak. A posztjuk szerint ezzel az intézkedéssel csökken az egyetem energiafelhasználása, hiszen nem kell bekapcsolniuk a klímákat és egyéb elektromos eszközöket. A munkatársaknak ezeken a napokon otthon sem kell dolgozniuk. Elsőfokú vízkorlátozás van érvényben a hőség miatt az egész országban, így Zalában is. Ez azt jelenti, hogy tilos a vezetékes vizet a kertünk vagy a járdák és utak locsolására használni. Emellett nem szabad a csapvízzel autót mosni vagy újra tölteni vele a medencét. A sportpályákat és stadionok gyepét sem lehet csapvízzel öntözni, és a vízzel működő látványelemek működése is tilos. Ez olvasható az Alavíz ZRT közösségi oldalán. A társaság azt kéri tőlünk, hogy legyünk tudatosak, hogy ne alakuljon ki vízhiány a térségben. Továbbra is nagyon meleg idő várható térségünkben. A legtöbb előrejelzés szerint sok napsütésre és nagyon száraz időre készülhetünk. A délutáni hőmérséklet 38 és 40 fok között alakulhat. A reggelek is melegek lesznek, többnyire 18 és 21 fok közötti minimumokkal. A szél általában gyenge vagy mérsékelt marad. Csapadékra továbbra is nagyon kevés az esély.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
1: A 4 órási hírek után már robogunk is tovább életünk legjobb zenéivel itt a 88.9 Best FM Zalaegerszeg hullám hosszán. Ebben a robogásban pedig olyan előadók kísérnek el minket, mint Enigma, itt lesz majd a Return to Innocence, de pörög majd Karameltől is a zeniten túl, az órát pedig Inna kezdi már is. Jön a hát, itt a Best FM.
3: 88.9 Best

Szereti a 90-es évek slágereit? Rajong a 2000-es évek dalaiért? Akkor Zalaegerszegen ez az ön kedvenc rádiója. 88.9 Best FM.

0: és kegyetlen, mint halottját az itt agyom.
1: 88.9 Best FM, a legjobb zenék Zalaegerszegen is, ahol az autósoknak holnaptól forgalomkorlátozásokra kell számítaniuk. Reggel 7-től szerdán délig az október 6-a tér és Dózsa munkacsarnok, valamint a stadion közötti útszakaszon félpályás útlezárás lép életbe, a Könyök utcában pedig teljes útlezárásra kell számítani, méghozzá optikai hálózatépítési munkálatok miatt. A gyalogos forgalmat a munkálatok csak ideiglenesen és szakaszosan korlátozzák, de arra kérnek minden közlekedőt, hogy figyeljen oda a kihelyezett táblákra és lezárásokra. Ezen kívül látványos kerítésrekonstrukció zajlik az Adi utcában is, ahol pedig a lábazat építésén dolgoznak a kivitelezők. Olyan burkolatot használnak majd, amely illeszkedik a környező épületekhez és az egységes városképhez. Így például ahhoz a burkolathoz, ami a Mérlegháznál, a Kvartélyháznál, vagy éppen a Plébániánál látható. Amiről részleteket a Vármegyei Hírportálon is talál. Én pedig arra kérem, hogyha van bármilyen más közlekedési infója Zalavármegye útjairól, akkor azt ne tartsa magában, hanem dobjon róla egy üzit a Best FM Zalaegerszeg bármelyik ismert elérhetőségére. Cserébe pedig már pörgetem is önnek tovább a 90-es, 2000-es évek bestjeit.

Szereti a 90-es évek slágereit? Rajong a 2000-es évek dalaiért? Akkor Zalaegerszegen ez az önkedvenc rádiója. 88.9 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb.

0: 88.9 Best FM a legjobb zenék Dunaegerszegen is, amely térségben a legjobb eredményeket is szeretném önnek hozni a közlekedést illetően, ezért nagyon-nagyon fontos, hogy tartsuk be a Kressz szabályait, ugyanis ebben a hőségben a közlekedők dolga is nehezebb, hiszen csökken a reakcióidőnk, és fáradtabbak is lehetünk, a figyelmetlenség miatt pedig akár balesetet is okozhatunk, vagy balesetet is szenvedhetünk, úgyhogy figyeljünk oda arra, hogy mindig kipihenten üljünk a volán mögé, és vigyünk magunkkal megfelelő mennyiségű folyadékot, ne siessünk, induljunk el időben, és az autónkat is készítsük fel megfelelően az útra. Ezek betartására pedig fokozottan ügyel a rendőrség a nyári időszakban is. Már csak azért is, mert például a városban sokaknak bosszúságot okoznak a segédmotoros kerékpárral közlekedő fiatalok, akik ráadásul szabálytalankodnak is, illetve a hőségriasztások idején a közlekedés biztonságára is jobban oda kell figyelniük. A rendőröknek is és nekünk is. Vigyázzon magára, vigyázzunk egymásra, hiszen mindenkit hazavárnak. Hogyha pedig van közlekedési infója Zalaegerszeg térségéből, akkor pedig arra kérem, hogy ne tartsa magában, hanem dobjon róla egy üzit bármelyik ismert elérhetőségünkre. Az infókért cserébe pedig már jön is a Margaret Island slágere.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 88.9 Best FM. 88.9 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. 88.9 Best FM. A legjobb zenék.

88.9 Best FM a legjobb zenék Zalaegerszegen is, ahol a Halott Pénz és Bájalex közöse szólt az elmúlt percekben. Ez volt az ó, igen. Hát ezt a mondatot leginkább akkor szoktuk mondani, szerintem, hogyha ebből a hőségből, ebből a kánikulából bemegyünk a klimatizált hűtött helységekbe. Erre pedig a harmadfokú hőségriadó idején igencsak nagy szükség van, és egy csomó mindenre figyelnünk kell, mert ez bizony megterheli nem csak az idősek, a gyerekek és a betegséggel élők szervezetét, hanem az egészséges szervezetet is. Emiatt pedig van néhány dolog, amire érdemes odafigyelnünk, hogy picikét könnyebben tudjuk átvészelni ezt az időszakot. Például legyen nálunk mindig megfelelő mennyiségű folyadék, lehetőleg víz, és kerüljük a koffein tartalmú vagy cukortartalmú üdítőket, kávékat. Figyeljünk oda arra, hogy ne tartózkodjunk a tűző napon, különösen 11 és 16 óra között, és a megerőltető fizikai munkát is kerüljük, időzítsük a hűvösebb órákra. Hát mondanám, hogy a hajnalok frissebbek, de ez nem lenne teljesen igaz, viszont hogyha szeretnénk szellőztetni, akkor érdemes így tényleg éjszaka vagy hajnalban megpróbálni lehűteni a lakást, és zárva tartani napközben az ablakokat, valamint a redőnyöket. A fokozott szárazság miatt tilos és veszélyes is a szabadban tüzet gyújtani, illetve remélem azt mondani sem kell, hogy gyermeket és háziállatot még rövid időre se hagyjunk zárt parkolóautóban. Zalaegerszegen a kormányablakokban, illetve a könyvtárakban, valamint a múzeumok látogatótereiben várják klimatizált helységekben a hűsölni vágyókat, illetve a nagyobb élelmiszerüzletekben, valamint a plázában is. Az autóbuszállomáson naponta 10 és 17 óra között vizet osztanak az utazóknak a MÁV volánycsoport munkatársai, illetve a rendkívüli melegre való tekintet a dísztéren is folyadékot biztosítanak a járókelőknek. Itt egyébként párakapuk is működnek, amiről részleteket a város weboldalán is talál. Nálunk itt a Besten pedig életünk legjobb zenéit osztogatjuk önnek, bármikor is hangoljon a 88.9-re, így biztos lehet benne, hogy a 90-es, 2000-es évek zenei hangulatában találja magát a folytatásban az E17 segítségével.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel. A 88.9 Best FM-en.
1: 5 óra van, úgyhogy meg kell állnunk egy icipicit, de csak néhány percre ígérem. 2-3 perc hírezünk, időjárásozunk, aztán jövök is vissza a folytatásban olyan jó kis dalokkal, mint a Nem elég. Az órát pedig Eve és Alicia Keys közösével kezdjük a hírek után.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 88.9 Best FM. 88.9 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék. Zalaegerszeg legfrissebb hírei a 88.9 Best FM-en.
2: Akcióban a fogyasztóvédelem. Mi is tehetünk a biztonságos energiaellátásért. Sok autótűzhöz riasztják a tűzoltókat. Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Király Erikát hallják. Ma 2026. augusztus 3-a van, hétfő. Akcióban a fogyasztóvédelem. A nyári ellenőrzések alkalmával több hiányosságra is fényderítettek. Az első hónapban csaknem 600 helyszínen vizsgálódtak, 94 hatósági eljárás indult, és több mint 18 millió forint bírságot szabtak ki. Mondta el rádiónknak Eitmann Norbert, a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság sajtófőnöke.
3: A higiénikus közmosás feltételei hiányoztak, illetve az előre elkészített ételek melegen tartását vagy újra melegítését nem megfelelően kezelték, fesztiválok és a nagyobb rendezvények esetén. A fagylaltozóknál kifejezetten a fogyasztói tájékoztatás volt hiányos. A strandbüféknél elsősorban higiéni problémák, takarítatlanság merült fel, műszaki hiányosságok, vagy a kézmosószerek hiánya. 15 vendéglátó egység működését ideglenesen fel kellett függeszteni, hiszen olyan higiéniai problémák merültek fel, amelyek már a fogyaszt egészségét is veszélyeztethették volna.
2: Figyeljünk oda arra, hogy mire használjuk az áramot. Erre hívta fel a figyelmet a közösségi oldalán a város polgármestere. Balagy Zoltán posztja szerint mi is sokat tehetünk azért, hogy csökkenjen az energiaellátásunk. Például azt tanácsolja, hogy csak ott égjen a lámpa, ahol valóban szükség van rá. A klímákat ne állítsuk 25 fok alá, és csak azokban a szobákban menjenek, ahol mi is ott vagyunk. Húzzuk ki a telefontöltőket, ha éppen nem használjuk azokat. A mosógépet és a mosogatógépet csak akkor indítsuk el, ha tele vannak, és lehetőség szerint ne egyszerre használjuk azokat. És főzéskor használjunk fedőt, és csak annyi vizet melegítsünk, amennyire valóban szükségünk van. Ügyeljünk az autónk állapotára, nehogy lángra kapjon. Erre hívták fel a figyelmet az Alavár megyei katasztrófavédők a honlapjukon. Idén már 15 kigyulladt járműoltásához viasztották őket. Legutóbb a múlt héten Zalaegerszegen kellett segíteniük, ahol menet közben gyulladt ki egy autó a Balatoni úton. A tűzoltók szerint sok esetben a motortérben szivárgó üzemanyag és a hidraulikus eszközöket működtető olajok jelentenek tűzveszélyt, de egy szakszerűtlenül utólag beszerelt hangrendszer miatt is felcsaphatnak a lángok. Érdemes tűzoltókészüléket tartani a kocsiban, így ha füstölni vagy égni kezd a jármű, azonnal használhatjuk, ha pedig nincs ilyen készülékünk, akkor azonnal hívjuk a tűzoltókat. Továbbra is nagyon meleg idő várható térségünkben. A legtöbb előrejelzés szerint sok napsütésre és nagyon száraz időre készülhetünk. A délutáni hőmérséklet 38 és 40 fok között alakulhat. A reggelek is melegek lesznek, többnyire 18 és 21 fok közötti minimumokkal. A szél általában gyenge vagy mérsékelt marad. Csapadékra továbbra is nagyon kevés az esély.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
1: Az ötórási hírek után már folytatódik is a pörgés itt a 88.9 Best FM Zalaegerszeg hullámhosszán, amely buli házigazdája 18 órától már DJ White Boy lesz, hiszen vele indul majd a Best FM Night Shift, én viszont addig is hozom önnek életünk legjobb zenét, úgyhogy itt lesz majd a 4-5-em Subbase Monster-től, az órát pedig így, és el is a
0: 88.9 Best FM.

Szereti a 90-es évek slágereit? Rajong a 2000-es évek dalaiért? Akkor Zalaegerszegen ez az ön kedvenc rádiója. 88.9 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb.

88.9 Best FM a legjobb zenék Dalaegerszegen is, ahol a New Level Empire és Wolf Kati közöse szólt az elmúlt percekben, ez volt a Nem Elég. Nem tudom, ő hogy van vele, nekem van olyan ismerősöm, aki annyira imád napozni, hogy neki aztán tényleg sosem elég. Már-már túlzásba is viszi, hiszen ebben a nagy hőségben oda kell figyelnünk a magas UV-sugárzásra is, meg arra is, hogy ne tartózkodjunk hosszabb ideig a tűző napon, például 11 és 16 óra között. Mert hogy mind a mellett, hogy ez árt a bőrünknek, akár napszúrást is kaphatunk, rosszabb esetben hőgutát. Ugye a napszúrás az az, amikor a közvetlen napsugárzás hatására a fejünk és a tarkunk túlmelegszik. Jellegzetes tünetei a fejfájás, a szédülés, a hányinger, a fényérzékenység és a gyengeség, tehát ez egy lokális túlmelegedést jelent. Hogyha ez a helyzet fennáll, akkor gyors reagálás szükséges, vonuljunk hűvös, árnyékos helyre, a fejünket és a tarkunkat hűtsük vizes borogatással vagy langyos zuhannyal, igyunk elsősorban vizet, vagy enyhén sózott vizet, és hogyha a tüneteink nem enyhülnek, akkor érdemes orvoshoz fordulni. Ezzel szemben a hőguta a szervezet teljes hőszabályozásának összeomlása, még akár árnyékban is előfordulhat, zárt térben, vagy intenzív fizikai terhelés közben. Ilyenkor a testhőnk veszélyesen magasra emelkedik, a bőrünk forró és száraz lehet, a pulzusunk felgyorsul, és zavartá válhatunk. A hőguta életveszélyes állapot, ami azonnal orvosi ellátást igényel, ami mellett a beteget hűvös helyre kell vinni, és meg kell kezdeni a test hűtését, azonnal orvoshoz kell fordulni. Éppen ezért tartsuk be a szakemberek tanácsait, és próbáljunk minél többet klimatizált, hűtött helységben tartózkodni, annak érdekében, hogy a szervezetünk is könnyedebben átvészelje ezeket a forró napokat. Hogyha viszont mindenféleképpen útnak kell erednie, akkor ne felejtsen el magával vinni folyadékot, vizet, ezt tegye bele akár egy hűtőtáskába, ami mellé némi rágcsálnivalót is csomagolhat. Na meg persze vigye magával életünk legjobb zenét is, hiszen ezeket hallgatva sokkal könnyebben átvészelhető az extrém hőség. Például DJ Tonka slágerével, jön már is a Don't Be Afraid, itt a Best.

0: 88.9 Best FM, a legjobb zenék Zalaegerszegen is. Képzelj el, hogy Zalából lesz talán az egyik leglátványosabb az a részleges napfogyatkozás, amelyre már nem is kell sokat várni. Augusztus 12-én lesz az a különleges este, amelyen Magyarországról láthatjuk ezt a csodálatos égi jelenséget. A részleges napfogyatkozás ritka látvány Magyarországról, és most itt Zalában különösen kedvező helyzetben leszünk, már hogyha az időjárás is úgy akarja. Arról nem is beszélve, hogy ezen az estén még a perszeidák meteorra is elér a csúcsára. Zalaegerszegen a nap csak nem 73%-át, Nagykanizsán pedig közel 69%-át takarja majd el a hold a napnyugta idejére, olvasható a Zala vármegyei hírportálon. Ez pedig jóval nagyobb fedés, mint ami mondjuk a fővárosban lesz látható. Viszont a fogyatkozás a naplemente idején zajlik, ezért olyan pontot érdemes keresnünk, ahonnan teljesen szabad kilátás nyílik. Egy dombtető vagy egy nyílt mező nagyon-nagyon jó választás lehet távol Zalaegerszeg fényeitől. De ne felejts el, hogy napban nézni nem szabad, csak és kizárólag hiteles napfogyatkozás szemüveggel vagy megfelelő napszűrővel szabad belenézni. Sötétedés után pedig tetőzik a perszeidák meteorrai is, amelynek hullócsillagai idén különösen jól látszódnak majd, úgyhogy ebben is lehet gyönyörködni. Vegye elő a kockás plédet, meg a kis fonott kosárkáját, hívja meg a kedvenc emberét egy randira, aztán kuporodjanak le. A szabad ég alá vigyék magukkal a kívánságlistájukat, és keressék a hullócsillagokat. Koszi Janka viszont nem a csillagokat keresi, hanem élete szerelmét, akit amikor megtalál, rögtön azt a kérdést teszi fel neki, amit a férfiak a legjobban gyűlölnek szerintem. Ez pedig a Hol voltál?
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 88.9 Best FM. 88.9 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. 88.9 Best FM. A legjobb zenék.

88.9 Best FM a legjobb zenék Zalaegerszegen is, ahol a No Doubt It's My Life című dala szólt az elmúlt percekben, ezzel pedig nekem mára el is kell köszönnöm, hiszen hamarosan lejár a műsoridőm, ami pedig azt jelenti, hogy 18 órától már DJ White Boy veszi át a terepet, a stúdiót és a mikrofont, és indul vele a hétfő esti parti. Így most a Hozzám Tartozol című dallal mára elköszönök, de holnap 3-kor újra jövök, remélem, hogy velem tölti majd a keddi perc délutánt is. Az elmúlt mindegy 180 percben Nagy Detit hallott, a további kellemes délutánt. Szép estét kívánok Önnek!

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 88.9 Best FM.
1: 88.9 Best FM.
0: A legjobb zenék.
1: A legjobb zenék.

0: Hírek a Best FM-en.
1: Egyelőre működik az utolsó turbina pakson, korlátozások jöhetnek Romániában is. Nem lesznek krokodilok egy izraeli börtön körül. Köszöntöm Önöket, Kovács Péter vagyok. Egyelőre nem kell leállítani a paksi atomerőmű utolsó működő blokkját. Magyar Péter miniszterelnök szerint a mérnököknek sikerült üzemben tartaniuk a 240 megawattos turbinát, ugyanakkor a Duna vízállása miatt a teljes leállás veszélye továbbra is fennáll. A kormányfő közölte, vasárnap este a lakosság és a vállalatok mintegy 700 megawattal csökkentették az áramfogyasztást, és a következő napokban is takarékosságot kér a kritikus délután 5 és este 10 óra közötti időszakban. Romániában is a Magyarországhoz hasonló energiafogyasztási korlátozásokat vezethetnek be. Több nagy energiaigényű vállalat, köztük az ország két autógyára már leállította a termelést, hogy csökkentsék a hálózat terhelését. A lakosságot, a vállalatokat és az intézményeket pedig arra kérték, hogy este 7 és 11 óra között takarékoskodjanak az árammal. A román kormány közben előkészíti annak lehetőségét is, hogy szükség esetén kötelezően korlátozzák a nagy fogyasztók energiaellátását. Rendszeresen vizsgáljuk át bőrünket, erre hívta fel a figyelmet a Magyar Dermatológiai Társulat elnöke. Holló Péter rádiónknak elmondta, ha bármilyen új vagy szokatlan elváltozást észlelünk, minél előbb forduljunk bőrgyógyászhoz.
2: Rendszeresen havonta vizsgálják meg az anyajegyeiket. Ha ezek között valamelyik megváltozik, megváltozik a színe, az alakja, a mérete, a pigmentáltsága esetleg kiemelkedővé válik, akkor avval forduljon bőrgyógyászhoz. Tegye ugyanezt, hogyha egy új elváltozás jelenik, és ez nem kell feltétlenül pigmentált, barna, sötét színű, fekete legyen. Ha egy színtelen elváltozás jelenik meg, azt is érdemes megmutatni bőrgyógyásznak. Sok-sok anyajegy között, ha egy kilóg máshogy néz ki, más a színe, más az alakja, akkor azt is érdemes megmutatni.
1: Egyelőre mégsem őrzik krokodilok az egyik izraeli börtönt. A Jeruzsálemi Bíróság felfüggesztette azt a tervet, amely szerint vizes árkot alakítottak volna ki egy börtön körül, benne nílusi krokodilokkal. A döntést egy állatvédő szervezet keresete után hozták meg. A terv egyébként a nemzetbiztonsági minisztertől származik, aki élesen bírálta az ítéletet. Holnap tovább folytatódik a kánikula, nagyrészt derült napos időre készülhetünk, kevés felhővel, csapadék nélkül. A Dunántúlon időnként megélénkülhet a déli szél, máshol inkább mérsékelt maradhat a légmozgás. Délutára 37 és 41 fok közé forrósodhat a levegő. Szerdán még tovább fokozódhat a hőség, néhol 42 fokot is mérhetünk. Csütörtökön aztán már mozgolódhat a légkör, délutántól helyenként záporok, zivatarok alakulhatnak ki, péntektől pedig elszórt zivatarok és lassú enyhülés jöhet.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Most pedig vissza életünk legjobb zenéjéhez, hogy jól teljen az este. Ez a Night Shift a Best FM-en. Best FM, a legjobb zenék.
3: A klubok legnagyobb himnuszai, a house igazi klasszikusai érkeznek két órán keresztül mixben, megállás nélkül 6 hétig velem White Boy-jal, 7-től pedig hétfői rezidensünkkel Lauer Krisztiánnal a Night Shift lemezjátszói mögött.
0: Életünk legjobb zenéi a Best FM-en.

0: Ez a Night Shift minden este White Boy-jal a Best FM-en.
1: És érdemes minket minél több csatornán követni, nem csak itt a Best-en hallgatni, de a social media felületeinkre is rácsatlakozni, mert ugye az összes velünk kapcsolatos és rólunk szóló információt akkor tudni, hogy megkapjátok, vagy úgy, nem maradtok le semmiről. Például a majd soron következő Best FM Night Shift partiról, kik lesznek a lemezlovasok, és a többi, szóval Instán és Facebookon megtaláltok minket úgy, hogy Best FM Night Shift 0655555155 a telefonszámunk, ahova Viber üzenetet is és SMS-t is lehet küldeni, meg ezen keresztül hívhatok is minket, és hogyha a régió öreg e-mailes kapcsolatfelvételt választjátok, akkor pedig az info@bestfmbudapest.hu-ra várjuk az

0: Best FM-en szólnak a legnagyobb sztárok mixben, megszakítás nélkül. Ez a Night Shift.
1: És van nekünk ugye a Best FM Night Shift oldalunk Facebookon is, és Instagramon is, hogy ne kelljen 400 fele keresgetnetek a Night Shift DJ-kkel és a Night Shift bulikkal kapcsolatos információkat. Egy helyen lesz minden, ettől függetlenül természetesen a Mixcloud oldalak, azok ugyanúgy élnek külön is, tehát a mixcloud.com/, és ide kell beírni azt a Night Shift lemezlovast, akinek a korábbi mixeiből szeretnétek visszahallgatni minél többet, vagy hát amennyit ugye feltöltött oda. Mixcloud.com/DJ Whiteboy, hogyha valaki az én mixeimet szeretné visszahallgatni, akkor ezt az oldalt kell megkeresni.

Tényleg csak egy nagyon picikét, pont arra lesz időnk nekünk is, hogy helyet cseréljünk Krisztiánnal. Ő jön ide a lemezjátszók mögé, én meg csak a mikrofon mögött maradok, de maradok egészen éjfélig, Krisztián pedig héttől.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 88.9 Best FM.
1: 88.9 Best FM.
0: A legjobb zenék.
1: A legjobb zenék.

0: Hírek a Best FM-en.
1: Spórol az ország, Paks tartja a frontot. Nem csak Magyarországot sújtja a vízválság. Ideje lecserélni a lapozgató személyiket. Köszöntöm Önöket, Kovács Péter vagyok. Spórol az ország, egyre több önkormányzat, intézmény és nagyfogyasztó csökkenti áram felhasználását, főként a délutáni esti csúcsidőszakban az energiatakarékossági felhíváshoz csatlakozva. A takarékoskodásban az állami intézmények és a lakosság is részt vesz. Közben a paksi atomerőműben már csak az utolsó turbina működik, amely mintegy 230 megawatt áramot állít elő. Az aktuális teljesítmény az Országos Atomenergia Hivatal honlapján folyamatosan nyomon követhető. A rendkívüli aszály már a térség több országában is komoly gondokat okoz. Szerbiában történelmi mélypontra süllyedt a Duna vízállása, emiatt a Vajdaság vízellátását biztosító Duna-Tisza-Duna csatorna rendszert kiszáradás fenyegeti, több településen pedig rendkívüli helyzetet hirdettek. Közben Szlovéniában is készülnek a legrosszabbra. A Száva alacsony vízhozama és felmelegedése miatt a következő napokban korlátozhatják a kriskói atomerőmű teljesítményét, végső esetben pedig a fokozatos leállításra is szükség lehet. Lejártak a régi lapozgató személyi igazolványok. Akinek még ilyen van, azoktól azt kéri a belügyminisztérium, hogy mielőbb igényeljenek új okmányt bármelyik kormányablakban. Közben egy parlamenti törvénymódosítás is készül, amely elfogadása után az év végéig bizonyos ügyekben, például egészségügyi ellátás vagy nyugdíj átvételekor még lehetővé tenni a régi igazolványok használatát. A tárca arra kéri a hozzátartozókat, hogy ellenőrizzék idős családtagjai okmányait. Visszahít a saját márkás vöröshagymás tepertőkrémét az Auchan. A 250 g-os augusztus 5-én lejáró termékben szalmonellát mutattak ki, ezért a forgalmazó levette a polcokról és visszahívta a vásárlóktól is. A fogyasztóvédelem azt kéri, hogy akinek van még a termékből, semmiképpen ne fogyassza el. Kis bolygót neveztek el Presser Gáborról, a hírt Kis László csillagász vette észre egy friss szakirodalomban. Az elnevezés a magyar csillagász Sárneszki Krisztián felfedezéséhez kötődik, aki korábban többek között Karikó Katalinról, Krasznahorkai Lászlóról és Tarbéláról is nevezett el kis bolygót. A Presser nevű aszteroida a zeneszerző és előadó művész munkássága előtt tiszteleg. Holnap szinte zavartalan napsütésre készülhetünk, csak kevés gomoly felhő jelenhet meg az égen. Eső nem valószínű, a Dunántúlon viszont megélénkülhet a déli szél, keleten inkább csak lustán mozoghat a levegő. A hőség tovább erősödhet, délután 37 és 41 fok közé emelkedhet a hőmérséklet. Szerdán is maradhat a napos száraz forró idő akár 42 fokos csúcsokkal. Csütörtökön már helyenként megnőhetnek a gomoly felhők, záporok, zivatarok is kipattanhatnak, péntektől pedig szépen lassan mérséklődhet a forróság.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Most pedig vissza életünk legjobb zenéjéhez, hogy jól teljen az este. Ez a Night Shift a Best FM-en. Best FM, a legjobb zenék.
2: Pislogunk kettőt, mixelünk hármat, konferálunk négyet, azt már benne vagyunk a nyár utolsó hónapján. Hogy van ez? Nem igaz. Hogy? Miért?
3: Milyen érdekes dolgok ezek, igaz?
2: Egyébként nekem ezzel a nyárral tényleg ez az egy bajom van, hogy rövid. Tehát én tökre szeretem, hogy van tél, van izé, de hogy ez a nyár egy picit.
3: Én is azt szeretem a legjobban hosszabb. Egyébként. Nem szeretek fázni.
2: Hogy egy ilyen, mit tudom én, mondjuk egy május elejétől egy szeptember végéig fixen tudod azt, hogy ott a 30 fok az jön. És akkor igen. Az mennyi az? Már 5 hónap. Még így is van 7, ami borzasztóan undorító tud lenni. Tehát, de az már majdnem a fele egy évnek, hogy azzal már ugye ellenni.
3: És az a durva, hogy minél jobban öregszem, például azt figyelem meg, hogy annyira hosszú a tél. De jó Isten, oda az úr is.
2: Hiszen nem vagy öreg, régebb óta vagy fiatal.
3: Igen.
2: Így. Baknis. Na, viszont ez a 60 perc, ez pont mindig, ez most is 60 perc hosszú lesz. Classic House még egy órán keresztül 7 és 8 óra között a Lauer Christiannal a lemezjátszóknál.
0: A Best FM-en szólnak a legnagyobb sztárok mixben. Megszakítás nélkül. Ez a Night Shift.

0: A Best FM-en szólnak a legnagyobb sztárok mixben.
1: Megszakítás nélkül. Ez a Night Shift.
2: És hát persze lehet úgy is, hogy mit csináltuk óra elején, hogy sopánkodunk, hogy vége van a nyárnak, meg azért lehet ez pozitívan hozzáállni, mint ahogy egy csomó hallgató, akik már most kérdezték a 0-25-55-155-en keresztül, hogy akkor szeptembertől, akkor megint Best FM Night Shift bulik. Dolgozunk rajta.
3: Bizony, ezerrel.
2: Még egyelőre kérdés a helyszín is. Három helyszínnel vagyunk most jelenleg tárgyalásban. Úgyhogy természetesen, hogyha tudunk valamit, vagy valami konkrétum lesz, akkor azt azonnal mondjuk és írjuk.

Mi ezért is érdemes a Best FM Night Shift oldalainkat bekövetni Facebookon is és Instagramon is, mert hogy oda fogjuk majd azonnal az információt dobni, de köszönjük szépen a lelkesedést meg az érdeklődést. Nyilván, mi is szeretnénk köztől veletek együtt bulizni.

0: Életünk legjobb zenéi a Best FM-en a Night Shift-ben szólnak. A lemezjátszóknál Lauer.
1: Most nem tudom, hogy ez az évek, vagy a rutin, vagy ez egy ilyen spirituális fejlődés nálam, ugye, hogy haladok előre az ösvényen. De például most a szombati mobin már úgy nem voltam, hogy jegyem sem volt rá. Tehát, ugye,
2: az kemény.
1: Mert ugye mindig úgy
2: csinálsz. Hát,
1: tanulok a saját hibáiból, de ugye mindig azt csináltam, ugye, hogy megvettem a jegyet, amire nagyon szeretem, azt akkor nem mentem el. Nem azért, mert nem akartam, mert nem tudtam, vagy el kellett adni a jegyet 2 nappal előtte. Most már a mobinál eljutottam ide, hogy megsebettem a jegyet. Sötébe el sem mentem.
2: Igen, pedig ő is egy hatalmas
1: biztos,
2: legenda.
1: Biztos, meg hát tök jó volt, meg hát nekem ugye ez egy hatalmas élmény, ezt mindig elmondom, hogy még a legeslegeső rádió, hogy én kezdtem a Kerepesi úton, amikor a James Bond remixet ő megcsinálta.
2: Hát ez úristen.
1: Akkor az még ugye a Play című nagylemeze előtt volt, tehát igen. Akkor ő még egy ilyen picit undergroundnak számított, ugye hát a Play-el robbant be nagyon.
2: Azért ő nagy részt mindig az volt.
1: Igen, de hogy itt Magyarországon, és akkor figyeltett, hogy amikor tényleg a portás gyerek beengedte, vagy fölcsörgött, hogy figyelj, itt van valaki, meg valami kiadótól, valami, és akkor lemész, és igen. Akkor a kis szemüvegbe
2: egy a mobi. Kis kopasz gyerek.
1: És akkor így mondtam a srácnak, az Attilának, hogy figyelj, ez volt a mobi, úristenem, kifele menet, meg dedikált neki egy, nem is tudom, matricát vagy valamit, és ott már rárajzolta azokat a kis figurákat, amik benne voltak később a videóklipben, ezek a nagyon rúlyek kis izé.
2: Az nagyon
1: nagyon jó. Halálosan jó arc volt a mobi. Lehet, hogy még valahol meg is van nekem az interjú felvéve, borzasztóan.
2: És nem eszik 20-t?
1: És már igen, és akkor
2: nem baj, majd eszik bármely.
1: Igen, és mondta, hogy azért szeret, hogy New York azért szeret moziba járni, mert hogy azt mondta, hogy ott mindig van klíma, és azt mondja, New York baromint meleg tud lenni nyáron, úgyhogy igen. Azt mondja, ezért jár moziban. Mert hogy...
2: Különleges happy-ei vannak egyébként az embernek, azt tudom.
1: Igen, és azt is mondta, hogy ugye hát azt mondja, hogy küldenek, hogy kiadók mindig ugyan, hogy küldik neki a lemezeket, vagy hát akkor ugye még az volt, és azt mondja, egyetlen kis lemez volt, amit elment és megvett. Melyik volt a szerinted?
2: Nem vágom.
1: Spiller Groove Jet.
2: De durva.
1: Azt mondja, az neki annyira tetszett, hogy azt ő elment.
2: Hogy elment és megvette.
1: Elment és megvette, és ez azt mondja, ez egy annyira jó track, hogy azt mondja, hogy arra nem is.
2: Nagyon-nagyon kemény.
1: Úgyhogy így, na úgyhogy, hát megint csak irigyelni tudom azokat, akik ott voltak szombaton a mobim.

0: A Best FM-en szólnak a legnagyobb sztárok mixben, megszakítás nélkül. Ez a Night Shift.
1: És akkor, amíg a piros arcú ember a szaxofon szólójába bele nem kezd nagyon.
2: Valamelyik nap belefutottam egy videóba, hogy most azt hiszem, hogy Ibizán újra nyitnak. Melyik az a legendás hely, amit lent volt? A Bora Bora Beach.
1: Igen.
2: Lent, és hogy az egyik legnagyobb sláger.
1: Man with the Red Face.
2: Igen, ez volt.
1: Hát nem véletlenül. Na, hát gyerekek, kezdünk most már kimenni a nyárból, úgyhogy aki tényleg szeretne ilyen kellemesen napbarnított, napsütött, barna-piros arcot, húzzon bele.
2: Bizonyám.
1: Itt van az augusztus még erre, és aztán kész vége, jön a szeptember, jön a suli, jön az ősz. Úgyhogy Lauer Krisztián meg majd jön egy hét múlva megint. A mai 60 percnek meg a végére értünk.
2: Köszönöm szépen mindenkinek. Sziasztok!

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Hírek a Best FM-en.
1: Készenlétben a tartalékerőművek, akcióban a fogyasztóvédők, erdőtüzek pusztítanak Washington államban is. Köszöntöm Önöket, Kovács Péter vagyok. Ha kell, azonnal elindíthatók a litéri erőmű és a mátrai erőmű tartalék blokkjai, jelentette be Magyar Péter miniszterelnök a Sándor Palotában tartott frakcióvezetői egyeztetés után. Pakson jelenleg még egy turbina működik, amelyet várhatóan legfeljebb néhány napig tarthatnak üzemben. A kormányfő szerint az ipari vállalatok önkéntes fogyasztás csökkenése akár 500 megawattot is elérhet, kötelező korlátozásra pedig csak akkor lenne szükség, ha ez nem bizonyul elegendőnek. Hangsúlyozta, lakossági korlátozásra és ellátási zavarra jelenleg nem számítanak. Célvizsgálatot rendelt el a szociális és családügyi miniszter a kórházakban maradt csecsemők ügyében. Kátai Németh Vilmos közölte, országosan több mint 320 gyermek vár arra, hogy megfelelő helyre kerülhessen, addig átlagosan több mint 105 napot töltenek kórházban. A miniszter szerint fel kell gyorsítani az elhelyezésüket segítő eljárásokat, emellett kiemelt támogatást kap a csecsemő ringató program is. Ennek keretében önkéntesek járnak be a kórházakba, hogy ringassák, tolják babakocsiban és foglalkozzanak a család nélkül maradt kisbabákkal. Több hiányosságra is fényderített a fogyasztóvédelem a nyári ellenőrzéseken. Az első hónapban csak nem 600 helyszínen vizsgálódtak, 94 hatósági eljárás indult, és több mint 18 millió forint bírságot szabtak ki, mondta el rádiónknak Eitman Norbert, a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság sajtófőnöke.
2: A higiénikus kézmosás feltételei hiányoztak, illetve az előre elkészített ételek melegen tartását vagy újra melegítését nem megfelelően kezelték, fesztiválok és a nagyobb rendezvények esetén. A fagylaltozóknál kifejezetten a fogyasztói tájékoztatás volt hiányos. A strandbüféknél elsősorban higiéni problémák, takarítatlanság merült fel, műszaki hiányosságok vagy a kézmosószerek hiánya. 15 vendéglátó egység működését ideglenesen fel kellett függeszteni, hiszen olyan higiéni problémák merültek fel, amelyek már a fogyaszt egészségét is veszélyeztethették volna.
1: Továbbra is pusztítanak az erdőtüzek Washington államban. Legalább 600 épület semmisült vagy rongálódott meg. A lángok több mint 7700 hektárt érintenek. A hatóságok vészhelyzetet hirdettek, mert az erős szél és a száraz idő miatt a tüzeket egyelőre nem sikerül megfékezni. Holnap tovább folytatódik a kánikula, nagyrészt derült napos időre készülhetünk, kevés felhővel, csapadék nélkül. A Dunántúlon időnként megélénkülhet a déli szél, máshol inkább mérsékelt maradhat a légmozgás. Délutára 37 és 41 fok közé forrósodhat a levegő. Szerdán még tovább fokozódhat a hőség, néhol 42 fokot is mérhetünk. Csütörtökön aztán már mozgolódhat a légkör, délutántól helyenként záporok, zivatarok alakulhatnak ki, péntektől pedig elszórt zivatarok és lassú enyhülés jöhet.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este.
4: Ahhoz képest, hogy az amerikai turnét a gyenge jegyeladások miatt egy az egyben törölni kellett, itt Európában pont az ellenkezője történik. A szeptemberi-októberi dátumok egy részére már az összes jegyelkelt, és a maradékra is már éppen hogy csak lehet jegyeket kapni. A The Pussycat Dolls-al indul a következő óra, jön a Buttons itt a Best.
3: Ez a Night Shift a Best

0: Ez a Night Shift a Best FM-en. A legjobb zenék minden nap.
1: Örög a vihar, ha nincs vihar, de jön a sors meg a bors. Az orrom alá, ez ugye bezavar. Akit a kutya sem kérdez, vajon az miért lesz, ha nem akar. Ma délután

Mondom, a legjobb zenék 2 évvel ezelőtti letartóztatásáról, amikor ugye megállították és ittas vezetésen kapták Justin Timberlake-et. Pár héttel ezelőtt kerültek ki a testkamerás felvételek, amiből tök egyértelműen kiderül, hogy az őt igazoltató 23 éves rendőrnek fogalma nincs, hogy ki az a Justin Timberlake. Hát persze nem lehet hibáztatni, de azért nem árt, hogyha ez a fiatal rendőr is majd egy picikét azért utána néz Justin diszkográfiájának. Jön az egyik legjobb kis lemeze, a

Best of a legjobb zenék, pont úgy, mint az Everything But The Girl és a Missing esetében azért itt is illik megjegyezni, hogy ez nem az eredeti verzió, de mindenki ezt ismeri, és ez egy producernek köszönhető, ami az Everything But The Girl-nél volt Todd Terry, az a Molokonnál Boris Dugos, jön a Sing It Back.

Beszélem a legjobb zenék Janet Jackson-nak kapcsolatban, ugye mostanában mindig az a kérdés, hogy miért nem szerepelt a Michael Jackson életéről szóló mozifilmben a Michaelben. Azt azért ne felejtsük el, hogy ilyen tekintetben Janet Jackson már megelőzte a bátyát, hiszen róla már 2022-ben készült egy 4 órás dokumentumfilm. Nagyon egyszerűen csak ennyi volt a címe, Janet. Ennek meg az

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Hírek a Best FM-en.
1: Egyelőre működik az utolsó turbina pakson, korlátozások jöhetnek Romániában is. Nem lesznek krokodilok egy izraeli börtön körül. Köszöntöm Önöket, Kovács Péter vagyok. Egyelőre nem kell leállítani a paksi atomerőmű utolsó működő blokkját. Magyar Péter miniszterelnök szerint a mérnököknek sikerült üzemben tartaniuk a 240 megawattos turbinát, ugyanakkor a Duna vízállása miatt a teljes leállás veszélye továbbra is fennáll. A kormányfő közölte, vasárnap este a lakosság és a vállalatok mintegy 700 megawattal csökkentették az áramfogyasztást, és a következő napokban is takarékosságot kér a kritikus délután 5 és este 10 óra közötti időszakban. Romániában is a magyarországihoz hasonló energiafogyasztási korlátozásokat vezethetnek be. Több nagy energiaigényű vállalat, köztük az ország két autógyára már leállította a termelést, hogy csökkentsék a hálózat terhelését. A lakosságot, a vállalatokat és az intézményeket pedig arra kérték, hogy este 7 és 11 óra között takarékoskodjanak az árammal. A román kormány közben előkészíti annak lehetőségét is, hogy szükség esetén kötelezően korlátozzák a nagyfogyasztók energiaellátását. Rendszeresen vizsgáljuk át bőrünket, erre hívta fel a figyelmet a Magyar Dermatológiai Társulat elnöke. Holló Péter rádiónknak elmondta, ha bármilyen új vagy szokatlan elváltozást észlelünk, minél előbb forduljunk bőrgyógyászhoz.
2: Rendszeresen havonta vizsgálják meg az anyajegyeiket, ha ezek között valamelyik megváltozik a színe, az alakja, a mérete, a pigmentáltsága esetleg kiemelkedővé válik, akkor avval forduljon bőrgyógyászhoz, tegye ugyanezt, hogyha egy új elváltozás jelenik, és ez nem kell feltétlenül pigmentált, barna, sötét színű, fekete legyen. Ha egy színtelen elváltozás jelenik meg, azt is érdemes megmutatni bőrgyógyásznak. Sok-sok anyajegy között, ha egy kilóg máshogy néz ki, más a színe, más az alakja, akkor azt is érdemes megmutatni.
1: Egyelőre mégsem őrzik krokodilok az egyik izraeli börtönt. A Jeruzsálemi Bíróság felfüggesztette azt a tervet, amely szerint vízesárkot alakítottak volna ki egy börtön körül, benne nílusi krokodilokkal. A döntést egy állatvédő szervezet keresete után hozták meg. A terv egyébként a nemzetbiztonsági minisztertől származik, aki élesen bírálta az ítéletet. Holnap szinte zavartalan napsütésre készülhetünk, csak kevés gomoly felhő jelenhet meg az égen. Eső nem valószínű, a Dunántúlon viszont megélénkülhet a déli szél, keleten inkább csak lustán mozoghat a levegő. A hőség tovább erősödhet, délután 37 és 41 fok közé emelkedhet a hőmérséklet. Szerdán is maradhat a napos száraz forró idő akár 42 fokos csúcsokkal. Csütörtökön már helyenként megnőhetnek a gomoly felhők, záporok, zivatarok is kipattanhatnak, péntektől pedig szépen lassan mérséklődhet a forróság.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este.
4: Július 18 és 28 között Zsinórban 6 teltházas Wembley stadionos koncertet adott Bruno Mars, és ezzel világkörüli turnéjának európai szakaszát le is tudta. Amivel zárta eddig a turné koncertjeit, mi most azzal indítjuk a következő órát. Jön Mark Ronsonnal és az Uptown Funk-kal.
3: Ez a Night Shift a Best

Best FM a legjobb zenék tavalyi turnéjuk záró koncertjén a londoni Wembley-ben, hol máshol. Szóval ott jelentette be két dal között Mick Hucknell, a Simply Red énekese, hogy egy picike pihenőt követően 2027-ben újra útnak indulnak. Szóval aki a fantasztikus 40 éves évfordulót megünnepelni hivatott turnéról lemaradt, picikét kell már csak várni, és jövőre pótolhat. Something Got Me Started, jön a Simply Red. Something.

Best of a legjobb zenék, a brightoni duo, a Fetszens Mor után érkezik egy brightoni úriember, aki nagyon sokáig a House Martins nevű zenekar bassgitárosa volt. Aztán egy idő után letette a basszusgitárt, felvette a lemezeket, elkezdett diszkózni, meg elektronikus tánczenéket készíteni, és megszületett Fatboy Slim. Átvitt értelemben is, és szó szerint is, mert hogy pontosan 3 nappal ezelőtt ünnepelte születésnapját Quentin Leo Cook, vagyis Fatboy Slim 1963-ban született. Isten éltesse, érkezik a The Rockefellers Gang.

0: Night Shift a Best FM-en. A legjobb zenék.
1: Én nem akarok senki lenni, ha nem vagy itt.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Hírek a Best FM-en.
2: Spórol az ország, Paks tartja a frontot, nem csak Magyarországot sújtja a vízválság, ideje lecserélni a lapozgató személyiket. Köszöntöm Önöket, Kovács Péter vagyok. Spórol az ország, egyre több önkormányzat, intézmény és nagyfogyasztó csökkenti áram felhasználását, főként a délutáni esti csúcsidőszakban az energiatakarékossági felhíváshoz csatlakozva. A takarékoskodásban az állami intézmények és a lakosság is részt vesz. Közben a paksi atomerőműben már csak az utolsó turbina működik, amely mintegy 230 megawatt áramot állít elő. Az aktuális teljesítmény az Országos Atomenergia Hivatal honlapján folyamatosan nyomon követhető. A rendkívüli asszály már a térség több országában is komoly gondokat okoz. Szerbiában történelmi mélypontra süllyedt a Duna vízállása, emiatt a Vajdaság vízellátását biztosító Duna-Tisza-Duna csatorna rendszert kiszáradás fenyegeti, több településen pedig rendkívüli helyzetet hirdettek. Közben Szlovéniában is készülnek a legrosszabbra. A Száva alacsony vízhozama és felmelegedése miatt a következő napokban korlátozhatják a kriskói atomerőmű teljesítményét, végső esetben pedig a fokozatos leállításra is szükség lehet. Lejártak a régi lapozgató személyi igazolványok. Akinek még ilyen van, azoktól azt kéri a belügyminisztérium, hogy mielőbb igényeljenek új okmányt bármelyik kormányablakban. Közben egy parlamenti törvénymódosítás is készül, amely elfogadása után az év végéig bizonyos ügyekben, például egészségügyi ellátás vagy nyugdíj átvételekor még lehetővé tenni a régi igazolványok használatát. A tárca arra kéri a hozzátartozókat, hogy ellenőrizzék idős családtagjaik okmányait. Visszahívta a saját márkás vöröshagymás tepertőkrémét az Auchan. A 250 g-os augusztus 5-én lejáró termékben szalmonellát mutattak ki, ezért a forgalmazó levette a polcokról és visszahívta a vásárlóktól is. A fogyasztóvédelem azt kéri, hogy akinek van még a termékből, semmiképpen ne fogyassza el. Kis bolygót neveztek el Presser Gáborról, a hírt Kis László csillagász vette észre egy friss szakirodalomban. Az elnevezés a magyar csillagász Sárneczky Krisztián felfedezéséhez kötődik, aki korábban többek között Karikó Katalinról, Krasznahorkai Lászlóról és Tarbéláról is nevezett el kis bolygót. A Presser nevű aszteroida a zeneszerző és előadó művész munkássága előtt tiszteleg. Holnap tovább folytatódik a kánikula, nagyrészt derült napos időre készülhetünk, kevés felhővel, csapadék nélkül. A Dunántúlon időnként megélénkülhet a déli szél, másodinkább mérsékelt maradhat a légmozgás. Délutára 37 és 41 fok közé forrósodhat a levegő. Szerdán még tovább fokozódhat a hőség, néhol 42 fokot is mérhetünk. Csütörtökön aztán már mozgolódhat a légkör, délutántól helyenként záporok, zivatarok alakulhatnak ki, péntektől pedig elszórt zivatarok és lassú enyhülés jöhet.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este.
4: 88-tól 92-ig volt az amerikai haditengerészet tagja, a Perzsa-öböl háborúban is részt vett, de kétszer igazolatlanul hiányzott a seregből, mert hogy akkor már zenei karrierére koncentrált, úgyhogy ezért kétszer lefokozták, úgyhogy végül őrvezetőként szerelt le 92-ben. Segély, jön az itt hozzá.
3: Ez a Night Shift a Best FM-en White Boy-jal. Best FM, a legjobb zenék.
5: Yo, man.
6: Yo.
5: Open up, man.
6: Yo, what do you want, man?
5: My girl just caught me.
6: You made her catch you?
5: I don't know how I let this happen.
6: But who?
5: The girl next door, you know?
6: Man.
5: I don't know what to do.
6: Say it wasn't you.
5: All right.

0: tiéd a hajó, mégis evezek. Szerintem utoljára szeretek. Elköszönt annyit sugott kegyelem.
1: Best FM a legjobb zenék, nyilván hallottátok már többször is a nap folyamán mindenhol, de azért én is elmondom, hogy holnap 40, szerdán pedig 42 fokos brutális kánikula várható, mindez súlyosbítva a szárazsággal, szóval csak ésszel, okosan, vízparton, benne a vízben, árnyékban valahogy próbáljátok meg túlvészelni ezt az előttünk álló két napot, és aztán csütörtöktől már picikét enyhül az idő, bár azért még csütörtökön is 40 fokos maximumot ígérnek a meteorológusok országszerte mindenhol.

Köszönöm a legjobb zenék azok után, hogy az amerikai The Voice 29. évadát idén tavasszal Adam Levine és az ő mentorátja nyerték meg. No, náhogy a Maroon 5 énekese rábólintott a 30. szériára is, amely szeptember 21-től lesz majd látható az amerikai tévék műsorán, és ahol többek között Kelly Clarkson és Queen Latifah is helyet foglal majd egy-egy pörgőszékben. Jön a Maroon 5!

Best FM, a legjobb zenék, ha már időről időre mindig feltűnik nálunk Kelly Rowland és énekel egy piciket a munkáról, utána néztem, hogy ő jelenleg hogy is áll melókkal. Februárban mutatták be a főszereplésével készült Relationship Ghost című romantikus végjátékot, és valamikor idén szeptemberben pedig indul az angol The Voice 14. évada, ahol ő lesz az egy.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este.
2: Még egy óra van hátra a mai napból, és ez az óra is a 90-es és a 2000-es évek felejthetetlen slágereivel és előadóival fog majd eltelni. Itt a Besten jó majd a De La Soul a Ring Ring Ringgel, itt lesz Maxi Priest a Close to You-val, a Shapeshifters a Back to Basics-el, és a Madison Avenue az óra legelején a Who the Hell Are You-val.
1: Ez a Night Shift a Best FM.

WC-ben, mert csak oda tudtunk elvonulni, interjút készíteni, úgyhogy a hátul már zajló buli ne hallatszódjon bele az interjúba, és akkor mondta, hogy Erik Prydz, mert tehát egy svéd úriemberről van szó, aki egyébként meglepően jól beszél magyarul, mert hogy éveken keresztül Budapesten lakott, az akkori barátné ugyanis az állatorvosi egyetemre járt, úgyhogy nem véletlenül voltak neki olyan dalcímei, mint például, hogy Murányi, mert hogy valahol a Murányi utca környékén lakott, illetve hogy Balaton, szóval volt idő, amikor Budapesten bármikor bent a belvárosban szembe jöhetett velünk Erik Prydz. Most meg az egyik legnagyobb sikere jön velünk szembe, a Piano, itt a Besten, a legjobb zenék között.

étteremben, és a többi, mentségére szóljon, hogy ő már azelőtt is ilyen gangsterbe nyomta, hogy híres lett volna. Olyannyira, hogy például azért nem tudta rendesen megünnepelni, amikor ez a dal felkerült az amerikai lista élére, mert éppen börtönben volt tiltott fegyverviselésért. Jön a Return of the Mac, itt a Best-en.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.